0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: so don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még egy hét van hátra, hivatalosan az oviból, suliból, aztán indul nem sokára a vakáció, és június 20-ával startol a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál is. Ezzel kapcsolatban fontos infók a radio1.hu weboldalunkon. Mutatom a folytatást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rex és az újdonsága New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákos stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

29 éves, az igazi neve Alessandro Bacci, de nagyon sok alias néven alkotott, ugye másfajta DJ neveken. Hát volt például Green Sugar, House Lovers, ami elég sokat elmond, hogy melyik elektronikus zenei műfaj áll a szívéhez oly közel, és Chandler néven is alkotott. Valószínűleg szeretnél

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 4 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy tudáspercek nem sokára, aztán az újdonságok közül itt lesz Taylor Swift az Opelájtal, és ami tuti, a Tóth Abigail Exen párossal indulunk, jön nem sokára a Sugar Daddy.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. Alapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most Joel Corey barátunk, aki pár napja Amerikában turnézott, aztán Anglia felé veszi az irányt, hamarosan majd Ibiza, mindez egy hét leforgása alatt. Ez most a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. Tisztított szennyvízzel mentenék meg a kiskunhalasi sóstót. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Eszterházy Péter Minden művészet válogatott beszélgetések című kötetének bemutatójával nyílt meg hivatalosan a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A Katona József könyvtárban tartott pódiumbeszélgetésen az érdeklődők a könyv létrejöttének hátterével is megismerkedhettek. A kötet szerkesztője Pál Sándor Attila elmondta, a korábbi interjúválogatás sikere után folytatta a gyűjtőmunkát, amely végül egy teljesen új könyv megszületéséhez vezetett. A beszélgetés résztvevője volt Martos Gábor művészeti író is, aki személyes emlékeit osztotta meg Eszterházy Péterről, számolt be róla a híres.hu. Csak nem 500 milliárd forintos fejlesztés indult Kiskunhalason a kiszáradás szélén álló sóstó megmentésére. Ennek lényege, hogy tisztított szennyvízzel pótolják a tóvíz utánpótlását. A városvezetés szerint a megoldás célja a folyamatos és kiszámítható vízszint biztosítása, amely függetleníteni a tavat az aszályos időszaktól. Fejlesztik a játszóteret a kiskunmajsai üdülőfaluban a Jona Termál fürdő közelében. A beruházás a Civilek a játszóterekért egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósul meg. A biztonság érdekében ütéscsillapító gumiburkolatokat is kialakítanak, számol be róla a Dél-Magyar. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Továbbra is enyhe hideg fronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert ebben az órában többek között menő holland DJ producerek, érkezik hamarosan Tiesto, most pedig az a Stanfelt, akivel együtt bulisztunk nem olyan rég a születésnapi fesztiválunkon. Heart Like Mine, aztán Balázsék is jönnek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most...

0: Thrillert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
2: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
1: Nekem is, mindenkinek.
2: Milyen értesítés?
1: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, csak várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
2: egy darabját se láttuk, mert
1: állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
3: Igen, mert mit csinálsz?
1: Sting koncerten vagyok.
3: A Sting minden második héten itt koncertezik.
2: Lassan itt lakik konkrétan.
3: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
1: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
3: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
2: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
3: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
2: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
3: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatban írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
2: Ez most melyik várja, és ez most melyik darab?
3: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Embermárkkal,

0: kicsit beleborzonganak.
1: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
2: Igen.
1: Azt érted, hogy Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
0: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
1: Ja, hogy ne haragudj!
2: Lakógyűlésről kell írnod?
0: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma. Hogy
2: soha nem csináltuk
0: soha
2: meg.
0: Soha nem csináltuk meg.
2: Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
1: Igen, én is kihagyom.
2: De na, hát... de hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
0: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
2: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
0: Küldjetek.
2: Mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, vagy ez lesz a váza, vagy a gerince.
0: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, ezek még így beleíródhatnak. Úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
2: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra? Mert azt lehet. Gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
1: amit
2: soha.
1: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor,
2: igen.
1: Az itt 3,5 óra.
2: A szülői értekezlet kiterjesztett változata.
0: Az
2: unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
1: Igen. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
0: Hát a Csonk András mesélte, hogy náluk mindig náluk van a lakógyűlés.
2: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi. Hát a
0: és
2: pici...
0: ő készül rá, igen. És pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
2: önmagában azért, ez is megérne egy
0: tehát, misét. Hogy milyen sztorik vannak, itt van, rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
1: Hát 10 év alatt,
0: ez alatt nem sikerült átütni.
1: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
2: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
0: igen,
2: ha meghallgattad, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
0: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
2: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várjál. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda.
0: Igen.
2: Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak igen. Meg kell csinálni, össze kell rá dobni.
0: Emiatt közös költségemelés.
2: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös igen. Költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
1: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szaroldalt, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez egy órák.
2: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egészen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
1: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komolyabb felújító valaki.
2: Na de másfél év.
1: Hát igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
0: Igen.
2: Nagyon jó, takarítás.
0: Igen, takarítás
2: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken.

0: De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
1: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
0: Nagyon nagy.
1: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy vécézel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
0: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
1: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért több.
0: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vízásfeleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
2: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az náluk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
0: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
2: Értékesebb lesz a lakása, nem érdekli.
1: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem, ennyit nekem nem.
2: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
0: Tehát egész egyszerűen, igen, egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a könyülése, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek ilyen. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a füstdő nénihez. Tehát minden segít neki.
1: A szomszédom úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
0: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
1: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
0: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
2: Az a nagy!
0: Tehát lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát mi van? Mi történik? Elképesztő.
1: Náluk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
0: Hogy legyen, vagy ne legyen? Igen. Vagy kell, vagy nem kell?
1: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
0: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is perverz, aki oda megy. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség, hogy ezen részt vegyél, nem?
1: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
0: Aha, meg. 3 éve háborodott nyugdíjas.
1: Akik azt mondják,
0: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja.
2: De
0: jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell akkor gyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
2: Reszelik a fingot két órán át, hogy ki hagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
0: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a harmadik babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
2: Amióta mindenkinek jó volt.
0: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek, és azonnal nekiállok átrakni, igen.
1: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
0: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem útor, szabad, igen.
1: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
0: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gázt, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy azt.
2: Elhussannak az évek hideg vízbe,
0: hamar,
2: gyerekek.
0: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Uh-huh. Tartalmilag, kreatívban minden, hogy megvagy.
1: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
0: Tulajdonképpen ezek.
1: Honnan jön a szag?
0: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az ötödik emeleten lakunk, egy ötszintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az ötödiken lakók problémája.
2: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
0: Ezt szeretem. Nem cserélünk tetőt, a majd ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az ötödiken. Reális teljesen egyébként.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskeméten is megrendezik a mozgás éjszakáját. A cigánymesék képeiből nyílik kiállítás a Hírös Agórában. Új vezetője van a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni, sárkányhajózni is lehet. Kecskeméten idén első alkalommal rendezik meg a mozgás éjszakája programot. Az érdeklődőket a Benkó Zoltán parkban, illetve a kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér előtti parkban várják. Bács-Kiskunvár megyében Kecskemét mellett Baja és Kiskörös is csatlakozott a program sorozathoz. Vasárnap délután nyílik meg a Mesélek, ha van kinek című kiállítása Hírös Agóra kulturális központban. A tárlat a Kecskeméti Film által készített cigánymesék animációs sorozat alkotásaiból mutat be válogatást, írja a hírös.hu. A megnyitón köszöntőt mond többek között Harmatos Zoltán és Tóth László István producer. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetésen is részt vehetnek, amelyet Horváth Mária Balázs Béla díjas animációs filmrendező és Tóth Pócs Roland rendező vezet. A kiállítás a cigánymesék világán keresztül mutatja be a roma kultúra értékeit, történeteit. Tóth Tamás rendőr altábornagy tölti be a jövőben a rendőrfőkapitányi posztot Bács-Kiskunvár megyében. A kinevezésre azután került sor, hogy májusban váratlanul elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, a vármegye korábbi főkapitánya, írja a baon.hu. Az új vezető korábban Budapest rendőrfőkapitányaként és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetőjeként is dolgozott. Megújul a kecskeméti vasárnapi kézműves és termelői vásár. Június 14-től a korábban Bohém piac néven ismert rendezvény Hírös Kosár néven várja a látogatókat. A Budai utcai piaccsarnok szabadtéri területén, írja a hírös.hu. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: amelyik jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Legfőleteknek elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni. És miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
2: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
1: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
2: Várj, hova mehettek? Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
1: Laci nekem.
2: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát nem tudok mást elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergikus zsírt ajánlod meg?
2: Igen, azt szeretném kérdezni, hogy az
1: alapú
2: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok és pipsóba dobtatok egy 50-es.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor. Ugye. De szeretném a túráknak az első elemét elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
3: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
2: Ahhoz, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
2: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
2: Én te vagyok, kezdve, Laci.
1: Ami palackok, amit el tudsz
2: kézdelni. Beledobálta a szemetet egy
3: kaspóba. A kaspóba a kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ugyanebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, mindent.
2: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
3: Gyerekek, hát ez...
2: Együtt vásárolják a családi porszívót. Családi porci volt. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazament és macskát azonnal.
3: A Laci végig?
1: Abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezébe a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
2: Érted? Körbe porszívoztam műszaki áruházat. Hát ennyire műszaki áruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben. Megmutatta.
1: Az a Laci van nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
2: Azért nagyon fontos, igen, műszakiből várhatatlan, azért nagyon fontos elmennek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát miért van Laci kocsiával, azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban, mint egy 30 literes kaspót. Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó.
1: A kaspó bármire jó. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, mindenhez jó a kaspó.
3: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, mindenhez, tényleg. Universális.
2: Hasznos. Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
1: Jó, this is jó, my man. Jó, elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, Istenem, hogy lesz? Ilyen, jobban. Ez az, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
3: Nagy szükség volt.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudta jól befűzni.
2: Atya úristen.
1: Mi a most a csomagtartóban?
2: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
3: Azt tudod mi? Azt még a csinos Lajos hozta neked, nem?
2: A csinos Lajoséknak a májkréme.
1: Az volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
2: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a sziszton a májkrém.
3: Három hete ott van.
2: Mondj valami rosszat. Hát, összejönnek az ízek benne, de várjál.
1: A JP autónál most valaki belehányt a saját tegyerébe.
2: Én szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti. Tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcán. Van, és akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavazták volna. Gondolom, az már nem annyira.
3: Nem.
2: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó, az
1: elkezdtek összeérni az ízek.
3: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penész, addig
4: jó.
2: Mindig ülök a kocsim, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura. Leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már elnyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgy is meg lesz. Most ez a csínos májkréme.
3: Ez az.
2: Ráadásul azt szeretem.
3: Igen, szeretem. De aranyos,
2: ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálad még nem jelentem, mert nem kell szeretni.
3: Hát csak ez most ne szeretsd.
2: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és van egy kis teteje is, meg mindent.
2: Még ez még van ilyen.
1: Még van, full 90-es évek.
2: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de ő nem dobja kercsiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
3: Úristen, de jó. Tudjátok, hogy ez külön fizetendő extra, hogyha mutál van a kocsitban.
2: Hát már nem szokták nagyon beletenni, ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
1: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha kocsimban volt, az, amikor elfelejtette a laktózmentes lattét. De csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
2: Jó, a nekem a
3: életre kell.
1: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
2: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott. 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
3: egészbe
2: az egész réteg, az egész gyümölcsének egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borossár réteget fel tudtam szedni kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg iható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
1: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy ez a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
3: Azt is fölkenik valahova, szóval és aztán lefejtik is.
1: Megvárják, megszállni, az
2: kész. A legesleg durvább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott Mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyós ülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá. Beül a Noel, azt szépen berúgja alulra. Figyelj, ott. Azért néha én is azt mondom,
3: hogy organizmusok.
2: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
3: Szaporodnak. Külön kis világuk
2: van. Az egy külön világ.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például azt mondom, az összes szikkat meg is sült komplet.
2: Igen, az összes
3: szikkat. Az jó. Igen. Olyanban, ülés alatt. Az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
1: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam amúgykor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy egy ilyen squishból lett belőle, tehát a nyomtad az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
2: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem. Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy fél kilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
1: Hát az nem attól így, lesz szénsavas.
2: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen,
1: most már szafaládé.
2: Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém óvatosan. Szerintem határán voltam annak, hogy előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
3: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
1: Tökéletes.
3: Az is jó még.
1: Ez egy turista étel.
2: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belállít a kutyám, te nyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is azt, hogy kényelmetlenül érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
3: Nem komfortos.
2: Valahogy
3: nem
2: van, de hogy és ha valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az üzemi hőmérséklet van.
1: Én onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka. Úgy, hogy jött a kocsi, hát le van húzza az ablaka, és más normális ember nem csinálná meg. Csak
2: na jó, hát ott járjon a levegő.
3: Azért mégis se ühet be a kis porontyabba, az izébe, fertőbe.
2: Egyszerítek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban, de tényleg elképzelhetetlen.
1: Hát, hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a 3 ilyen malacor a 2 tálca között. Amiben belenézel, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyen ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
2: Valaki ezt írja, egy penészes narancsot találtam egyszerre kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én is találok penészes narancs, penészes mandarin, a leges legkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy hogy kezdenek el rajta szaporodni, egy ilyen agyon penészesedett margarin, egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
1: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert hogy jól legyalulja az alja, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
2: Halkonzervet kitalált már.
1: De így itt volt az zárva?
2: Bontott halkonzervet, nem? Én azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában, ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
3: Ami ott van.
2: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
3: Ott jó. Az a baj.
2: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
1: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
2: De ez egy jó kérdés. Ezt én is felére néha rá szoktam írni.
1: Számít, hogyha nylon zacskó van a hűtőben, vagy nem?
3: Számít. A csomagolás persze, ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
1: De mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
3: Vákumban? Mondjuk egy hét.
2: Hát múltkor pont ilyen SMS-t kaptál tőlem. Igen. Szerinted ez még ehető?
3: Kérdezzem. Múlt héten vettem egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajod nem lesz.
2: Szerinted ehető? Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
1: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
3: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
2: Tudod, mit fejtsünk meg hárman? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
1: Elmebeteg.
2: Mi a trükköd?
3: Úgy, hogy
2: mindent azonnal
3: kidobsz.
2: Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
1: Ez a férjem a hogy saját kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta a gyesenyed, és megharagudott.
3: Ezekig nem beszéltem.
2: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja
3: hogy
2: azt?
3: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
2: ez nem
3: száll úgy ki,
2: ez nem egészség, ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
1: Hát nem ő akarja, az biztos.
2: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
3: Egy szó, igényesség.
2: Igen?
3: Igen, szerintem egy kicsit nem.
1: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik még képesek.
2: Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
3: Ez nagyon jól esik a tiszta autó.
1: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
2: Ezt most nem értem, tehát?
1: Hát mondom, hogy nem értem.
2: Tehát mi a nem teher, a nem szorakozat?
1: Tehát
2: mi
1: az, hogy van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg.
2: Értem. Hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki-testi szellemi felüdülés.
3: Egy ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a, ugye a saját kézzel mosod, van a gépi.
1: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
3: Nem tudom, hogy ilyen volt
2: szombat délelőtt.
3: Tele.
2: És
3: de
2: sorok.
3: Családok, anya, apa együtt.
1: Olcsóbb, mint egy cinemamot.
2: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
1: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
2: Ott megtanulják, mi a regula.
1: Amikor ott áll egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk,
2: autókat, ezt utána még értékesíték 3, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szól. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
1: Ez idegrendszeri éretlenség.
2: Ki vagyok tiltva a barátaim autójából. Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt fogok tenni.
1: Kovács András Péter nem lehet enni a kocsiába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, a kutyája nem mehet a kezéből. De mondom, hogy honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez egy... Hát ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
3: Látod, és tiszta
2: én ezt nem értem.
1: Nem is tudom, hova, és beültem, terhes voltam, egy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudod, egy terhes nőnek nem ezt mondani. persze. Nyugodtan edd meg.
3: Ugye
1: nem tudom, ahányszor egy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
2: De azt írja, Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van.
1: Igen, neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, és igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélni a komornyikodat.
2: Ne.
3: Hát olyan régen szolgálom. Hova cseréljelek?
2: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk, hogy...
1: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kapcsol az autón kívül, az a kabát.
2: Hát egyszer cserélsz úgy.
1: Ének után nem mondok semmit. Hogy kabátzsebek.
3: Abba is minden benne van.
1: A kabátzsebe ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
2: ugyanez. Úgy nekem az összes nadrág zsebem, ugyanebb, figyelj.
1: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzá, ezt már egy nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
3: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
1: Csak nekünk abból nem adtak.
3: De van most, már lehet kapni.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
15: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
17: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
19: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
20: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
21: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Ivecónak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tártarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
22: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
13: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
13: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Idén is megválasztották Árpádváros legszebb kiskertjét Kecskeméten. Néhány napra Kecskemét lesz a Báb Színházak fővárosa. Párfokos lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Július elején fogadja Kecskemét az Antal Floral Europe nemzetközi zsűriét, miután a város tavaly megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. A szakemberek nem csak a parkokat és virágágyásokat vizsgálják majd, hanem azt is, hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozás kihívásaihoz. Kecskemét, a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatkozik be Európának, írja a Vármegyei Lap. A zsűri 11 helyszínt látogat végig, köztük a történelmi belvárost, a Benkó Zoltán Parkot és az Arborétumot is. A programban önkormányzati cégek, iskolák, civil szervezetek és kutatóintézetek is részt vesznek. 35 kiskert gondozója nevezett a Virágos Árpádvárosért a legszebb kiskert versenyre Kecskeméten. A zsűri végül a Batthyány út 1921-es lépcsőház hátsó kertjét választotta a legszebbnek, amelyet Greiner Erzsébet gondoz. A győztes egy 60 ezer forintos kertészeti utalványt kapott. Emellett több további díjat és külön díjat is kiosztottak, írja a híros.hu. Június 13-a és 18-a között rendezik meg Kecskeméten a magyarországi bábszínházak 17. találkozóját. Az eseményen 27 társulat mutatkozik be összesen 31 előadással, a legkisebbeknek szóló produkcióktól egészen a felnőtt előadásokig. A fesztiválon hazai és határon túli szakemberek, színi kritikusok és egyetemi hallgatók is részt vesznek. A programot kiállítások, szakmai fórumok és egy különleges filmvetítés is színesíti, hívja fel a figyelmet a híres.hu. Az esemény célja, hogy a közönség és a szakma egyaránt átfogó képet kapjon a kortárs bábszínház sokszínű világáról. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, akkor egy jó kis játékkal zárjuk ezt a fél órát. Itt van velünk Norbi. Szia Norbi, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok.
1: Norbi, mi a helyzet, Norbi? Mi hogy vagy? Honnan hívtál minket, mi van veled, Norbi?
2: Jól vagyok, az M3-asról tartok Debrecen fele.
1: Van némi lemondás, vagy fáradtság a hangodban, vagy olyan feladásszerű, vagy hosszú út vár rád, vagy hosszú nap?
2: A hosszú nap, inkább hosszú nap, ja.
3: Aha, le van zárva, tisztességesen?
2: Nem, nincsen még gond, örülök, hogy beszélhetek veletek újra.
1: Aha. Azt kérdezed ezt, hogy le van zárva rendesen az M3-as tisztességesen? Ahogy szokott?
2: Nincs, csak a szokásos sávelhúzás.
1: Ja, hát
2: egy 8 kilométeren keresztül.
1: Az megvan, tehát az a bakturaut, asszód, vagy nem tudom mi az ott.
2: Ez mindig,
1: baszód. Az ott, figyel, az ott 30 éve el van húzva az M3-as. Úgy adták át az M3-as, hogy az el van húzva.
2: Igen.
3: Igen, de úgy az benne az érdekes, hogy az az elhúzás, az egy két órára meg tudja akasztani a forgalmat.
1: Abszolút. Igen. Igen. Nem tudom.
2: Te már csak tudod ezt, nem?
3: Hát én rutinos róka vagyok arrafele.
1: Ja, mit nem sikerül 10 éve megoldani? Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
2: Eszterrel.
1: Hát nagyon, hát ne viccel.
2: A mammával.
3: Olyan jó érzés 40 alatt már mammának lenni. Ez is valami, amit elértem.
1: Na jól van, Norbi, figyelj, akkor menjünk. Nagyon jó kis ajándékunk van, úgyhogy örülni fogsz. Jó?
2: Oké, remélem.
3: Na figyelj. Lesz pénz, Norbi, lesz pénz.
1: Így van, lesz pénz. Lóvér, 3-2 étesek.
3: Norbi, mit csinálsz Debrecenben?
2: Viszek sört, képzeld.
3: Sörszállító szakreferens vagy?
2: Mondhatjuk, éppen most azt állított, igen, kamionnal.
4: Megvolt.
1: Ezt is levettem, Norbi.
4: Te magad se hittem el, de kimondtad. Igen. Olyan halkan dobtad bele.
3: Igen, de most biztos, hogy ember életet mentettél meg ezzel, mert közben figyeltél a vezetésre, vagy olyan hasonló.
2: Ja.
3: Semmi baj, Norbi. Ne magad hibáztasd.
1: Semmi baj, Norbi.
3: Én vagyok zseniális,
4: hogy ennyi. Igen,
1: jó. Jó ember álltál szembe, ennyi. Ezt neved magadra, Norbi. Ez nem az, nem erről nem tehetsz. Egyszerűen jó volt az ellenfél, ez van.
2: Nehezebb így élőben, hogy ne.
3: Az M3-ason sajnos nincsen senki, aki kifogna rajtam. Ez a rossz volt az energiája.
1: Igen.
2: Annyira rutinos vagy, igen.
1: Normi, kamiont vezetsz, de autód van? Sima autó? Van. Ehhez kapcsolódik az ajándék, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye 50.000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Ez egy életre szóló autóüvegbiztosítás, vagyis bármikor, ha karcod lesz, vagy felpattan valamit, azt mehetsz megcsináltatni. Azért az menő, nem? És ez nem egyszeri alkalom, hanem életre szóló.
2: Hát ennek nagyon örülök.
1: Hoppácska!
4: Fia, ha neveden van a kamion, azt is megcsinálják.
1: Minden megcsinálják. Vedd a nevedet.
2: Mi az emi autóval volt egy év, hogy 4-et kaptam.
1: Na.
3: Az komoly.
2: 4 kavicsot.
1: Az egy széria, igen, és ez életre szól, tehát ez amíg az autó a neveden van, vagy átülsz egy másik autóba, az a neved, lesz, akkor mindig mehetsz és javíthatod, úgyhogy ilyen nagyon menő kis ajándék. Küldjük akkor neked, tettem. Jó? Odaadjuk.
2: Oké, nagyon jó.
1: Oké, vigyázz magadra.
3: Szia.
1: Ciao, ciao. Hello.
6: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Balázsék! Most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni.
4: Tehát, már rá is eresztettük a Julit gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
3: ez nem kell segítség, ez magától.
1: Igen, de hogy ezt van magunkat játszunk, az pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binky kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia? Melyiket választanál?
4: Öngyilkos lennék!
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most meghallnám magadtól az elvonási tületek
4: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan
1: azért jól esik meginni valamit.
4: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
4: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
4: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
4: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
1: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
4: Mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt is
4: tudom. Soha többet.

0: Húha, krém omlik a szádban
1: szét. Na, kinek van perdiabétesze? Nem, soha nem volt.
0: Nem,
1: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
0: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
1: Soha
0: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
1: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
0: Szabad a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
1: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
0: Igen. Várj, mit tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
0: Az fel tudod kapni.
1: Jó,
0: azt fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
0: Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk kérdezte.
0: Soha többet csupasz férfi mellkas, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
1: Ez nagyon fáj.
0: Hát így rátok nézve.
2: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
0: Szemüveges.
1: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
0: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
1: Hát ugye a tapasztalatot
0: azt már
1: kipróbálni.
0: Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
1: Valami újra vágyok.
0: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
0: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
1: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
2: Hányszor fosod össze magad?
1: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, és értem. Hogy nem bír egyáltalán laktózt, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát a jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
2: Nem értem az, ami. Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
0: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
1: Inkább 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak bármi.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
1: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel neked?
0: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Oda néz!
0: Szia magam! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
1: Szerintem
0: ez az ajándékom, ott jó, igen, így félre leborulva megtalálnak
1: Balázs
0: a vécére.
1: Balázs úgy sem neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
0: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
1: Gyönyörű naphallgatója, írja meg, hogy a naphallgatója.
0: Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
1: mi
0: minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
0: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
1: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
0: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
1: Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
0: Igen.
1: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérni.
0: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
1: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
0: Nagyon nagy dilemma. Én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
1: hát ezt tudjuk, ezt az is sokszor megosztad már.
0: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végignéz, mindenki érzel.
0: Aláírás Balázsra. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, akkor inkább örökre szarsz. Örökre szarszagod.
1: Örökre szarszagod van. És mész és csíkot tudsz magad.
0: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
1: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
0: Nem, nincs elfáradás. Örökre.
1: Nem baj, hogy
0: Anna, gyere, te
1: beírj. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
0: De ezek egyébként

0: Na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
1: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
2: Te a szagoljátok?
1: Én azt!
0: Igen,
1: nem,
0: szagoljátok.
1: Én abszolút, én nem akarok egy élet, de azt szóval szagoljátok!
3: Marad a rádiózás, ennyi marad. Aztán már nem fogják érezni. Kész, semmi, semmi.
1: Aj, ez de jó.
0: Mi a bajtuk a szarcokkal kérdezni? Jó, eszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
3: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy, ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam a Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, szerves vagy. Inkább kettő. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Dolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starrée EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starrée EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
13: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
15: Emlékszel még, milyen nagyszerű érzés volt életmentő segítséget nyújtani másoknak a Plazma Centerben? Na és arra, hogy mi mennyire hálásak voltunk hozzájárulásodért egy jobb világ. Ha már több mint másfél éve nem jártál nálunk, természetes, hogy megkoptak az emlékek. Hadd frissítsük fel őket. Újra alkalmasítás követő első plazmaadásod 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik pedig 18 ezer forint juttatást jelent. Ez azt jelenti, hogy ha júniusban alkalmasítasz újra, 5 plazmaadással összesen 97 ezer forintot zsebelhetsz be. Így azért már is szebb a nyár. Irány a plazmacenter.hu.
16: Ha jogosítványt szeretne, a Carmen Autós Iskolát keresse. Carmen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
17: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
19: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
20: Skoda. Nyárindító 20%-os kupon az Alföld áruházban. Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. Tisztított szennyvízzel mentenék meg a kiskunhalasi sóstót. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Eszterházy Péter Minden művészet válogatott beszélgetések című kötetének bemutatójával nyílt meg hivatalosan a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A Katona József könyvtárban tartott pódiumbeszélgetésen az érdeklődők a könyv létrejöttének hátterével is megismerkedhettek. A kötet szerkesztője Pál Sándor Attila elmondta, a korábbi interjúválogatás sikere után folytatta a gyűjtőmunkát, amely végül egy teljesen új könyv megszületéséhez vezetett. A beszélgetés résztvevője volt Martos Gábor művészeti író is, aki személyes emlékeit osztotta meg Eszterházy Péterről, számolt be róla a híres.hu. Csaknem 500 millió forintos fejlesztés indult Kiskunhalason a kiszáradás szélén álló sóstó megmentésére. Ennek lényege, hogy tisztított szennyvízzel pótolják a tóvíz utánpótlását. A városvezetés szerint a megoldás célja a folyamatos és kiszámítható vízszint biztosítása, amely függetleníteni a tavat az aszályos időszaktól. Fejlesztik a játszóteret a kiskunmajsai üdülőfaluban, a Jona Termál fürdő közelében. A beruházás a Civilek a játszóterekért egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósul meg. A biztonság érdekében ütéscsillapító gumiburkolatokat is kialakítanak, számol be róla a Dél-Magyar. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Best of Balázsék.
3: Szoktatok Lidl bevásárolni?
4: Persze.
3: Szoktatok alkoholt venni?
4: Soha életünkben, hogy ne persze.
3: Tök megalázó.
4: 18 fölött kell legyél.
3: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsipantja, leveszi, lecsipantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
4: Igen, van, vagy ugye személyével kell igazolnod.
5: Nulla bizalom.
3: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi melléd, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
5: Értékletessége, Balázs.
3: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyel, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analóg is egyszerre borzasztóan digitális. De miért ebben ül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
4: Miért nem ül ott a kassza mellett?
3: Ugye jóvá, hogy ez szükséges, ezt mondja igen, a gép neked, igen, hogy jóvá, igen, hogy ez szükséges, jóvá, hogy ez szükséges, minden egyes üvegnél.
4: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
3: az
4: minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, ballag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jóvá, menjél.
3: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te már van. Megvetette, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
5: Rettegek tőle.
3: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük bár meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
5: És aztán
3: felajánljuk a Lidlnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
5: Mert nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
4: Hol vannak az évgyűrűjeid? Mert el kéne vágni derékba bennünket,
3: derék körül. Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
5: Kinek hova tettem?
3: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
5: De van olyan, hogy felismer a szoftver is, tudja, hogy előtte hol voltál, hogy negyed órával ezelőtt a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak?
3: Hogy hát, hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
5: Hát mit csináltál délelőtt?
3: Nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
4: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, tétitetű. Én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat. De rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
3: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon töröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokk kell ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
4: Bizony, hát eddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
3: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
5: De én azt szeretem, hogy az egy ember, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen egy ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom ott, aki egy ember van, aki
3: egy ember segít ezért, mindenkinek.
5: De, hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázni egyszerre.
3: Tehát, hogy... Hát te gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
5: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
3: Az hogy van, hogy még rakom be, és még leseért már mondja, hogy mit vettem, hány darabot.
5: És soha nem téved.
3: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durvá jól működik.
4: Segítek, haver, NFT chip.
3: NFT chip van benne?
4: NFT chip van.
5: Ez drága? Azért nem veszik, hogy
4: nem,
5: miért?
4: Nem, szerintem nem hiszem.
5: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek?
4: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
3: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi, és rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
5: Kicserélte ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
3: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóba fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintet, fizetéve, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
4: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
3: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába. Gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
5: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, közben pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került.
3: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
5: de ha már így alakult, akkor csak hazavisszatok.
3: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titok zokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
5: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
3: Igen.
5: Itt ma bármi lehet.
3: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsi pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
5: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
3: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
4: Na, okay,
3: hozzuk az applikációt.
4: Applikálunk, még annyi áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
3: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
4: Jó, akkor a paradicsomot.
3: Nem, meg kell ütni a nylon zacskóba.
4: Hát persze!
3: Soha nem ütöm be a
5: nylon zacskóba. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
4: Ellopó. Tessék.
3: Na most kiderül az igazság.
5: Így van,
3: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
4: Kivel is kezdhetnénk ezt a munkát?
3: Nem megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél ide.
5: Az a bajusz, hogy megoldja.
3: Na, mehet? De ilyenben próbálsz mosolyogni, ez nem fiatalít.
5: Engem fotóztál? Azt magadat fotózod. Úgy úgy, hogy nekinek agyvérzése volt.
3: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet, hogy balra jövőre.
5: Akkor olyan fiatal arcot vágok.
3: De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
5: Így fürdök a budai fényekben.
3: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát te tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
5: Kisítottam az arcomat.
3: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copfot magadnak. Két kis copfot, és akkor még mínusz 5 év. Na, nézzük.
4: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
5: 41.
3: Júj, de nagyon csinálja.
5: Gondolkodik?
4: Ha persze, hát mire azonosít.
3: Azt gondolkod. Mondta, hogy nem tudja azonosítani.
5: Mondta, hogy ez itt egy mongol. Igen. Valószínűleg idióta.
3: Azt írta, hogy 22 éves.
4: Menj már!
5: Nem, akkor itt...
4: Ne!
5: Ez hát nem, ez nem.
3: Ha nekem most berak többet.
5: De akkor ez hülyeség.
3: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakott. Hát azt nem örülsz.
5: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
4: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
5: Jó, köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkkel, hát ez volt, ez a titok.
3: Nem, mert nem vagyok.
4: Nehogy is. Mit gondolsz?
3: Oké.
4: Azt a széles mosolyja.
3: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
5: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
3: De még 22 évesen sem néztél ki 22
5: évesen. Nem, 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
3: Átugrottad a kamaszkor? 10
5: évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De vagy nem tudom, észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
3: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
4: nem
3: kinézni.
4: Nem rossz haver, megnyugodhat.
3: Mit ír?
4: Nem, ez semmi baj, tényleg ne idegeskedj.
3: 42! Az na!
5: Ez az univerzum.
3: Ez érte, nagyon jó. Kicsi szarul esik, hogy tégedbe rakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
5: De azért, mert nem ők kis minkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
3: Na nézd az öreget.
5: Na mutasd.
3: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
5: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
3: És beraknál basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
5: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
4: Megnyugodhatsz, őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
3: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
4: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
3: Ezt nézi az applikáció, hogy te
4: persze,
3: mondjuk...
4: Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
3: Hát ezt nem hiszed el!
5: Menjünk.
3: Nem hiszed el!
5: Volt a számára.
4: Mit mond?
3: Véged van, haver.
4: Mennyi?
3: 72.
4: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
3: 72-re. Oh. Megőrülsz. Ez
4: fe... Hát látod,
5: de hogy ilyen... Hitelesnek gondol mindentől kezdve ez az applikációt.
3: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakál a zsűrt,
4: nézzük meg. Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most fiatalítok.
3: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
5: Egy szempüles például a fesükbe a haját.
3: Fesükbe a szakállát. 72-re beraktam.
4: Na, tessék.
3: Na, Levette a szemüveget.
5: Ez csak rosszabb.
3: Jó, Zsülön lesz a vakteszt, hogy jól működjön.
4: Igen, 78.
3: Figyeld, ez óriási, berakta 72-t. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
4: Gondolkodik, nem hiszi el, azt mondja, ez már...
3: Lehozott 50-re.
4: Na,
5: komolyan?
3: Lehozott 50-re a szemüveg ennyi, nélkül.
4: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
3: Na, még a Zsült megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
4: Már régóta.
3: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
5: de ez nagyon igazság, hogy most, ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
3: Hogy?
5: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
3: Hát
5: ez, mi ez? Mi ez?
3: Egyébként valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
4: Mit mondod?
3: Zsült is berakta 72-re.
4: Ez elnyit túl.
5: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
3: Szemét vagy.
5: De nézze már, hát konkrétan...
3: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Azért a 72 túlzás, na.
5: Hide the pain, Harold. Úgy nézed ki.
3: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
5: Igen,
3: de 22, Zsül 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
5: Igen, de azt akartam, hogy Zsülbe az a nagyon cseles, mert Zsülnek az arcam úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsül, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
3: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Ferenc, nem érdekes, ne vigasztalak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
5: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
3: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
5: Gyerünk, Balázs, jellemez magad.
3: Egymás? Hát inkább egymás, nem?
5: Magadat.
3: Magamat?
5: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, hogy az első szó. Problémás. Legyen ez.
3: Kicsit fáj, ez az első szó róla, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
5: Jó, oké, bocsánat.
3: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
5: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúnya embereknek.
4: Senkit nem fog érdekelni.
3: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
4: A mai fiatalokat.
3: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egyik pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról 5 szó vagy egy mondat.
4: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
3: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
4: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
3: Csak hazudok.
4: Jó.
3: Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
5: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint volt az a teletext, a tévé, emlékeztek? És a teletexten is volt ilyen társkeresőzés.
3: Igen.
5: Visszatudjuk.
3: Na, 5 szó egymásról, tessék.
5: Jó, oké, okay, kivelkezdjük.
3: Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről. Tegyük össze.
4: De szexet akarunk?
3: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor
4: de
3: már...
4: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írom?
3: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
4: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
3: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? 5 szót
4: iszunk
3: kell írni.
4: Iszunk valamit szex előtt, baby.
5: De akkor
3: jó, de jó. Iszunk valamit szex előtt, baby.
4: Ez 5.
3: Megvagyom. És jól jön, és jól jön.
5: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
4: Mi működik?
5: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
3: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
4: Hát de derékba vaskos.
5: De miért? De a vaskos az bármi.
3: Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
5: Udvarias vaskos férfi.
3: Most ja, föllépett a
5: frissen szabadult, ez Béka, jó szerintem.
4: Béka elköltözött, enyém a világ. Jó, okay.
3: Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Pont. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
5: Jól táplált kacérkandúr.
3: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
4: A jól táplált kacérkandúr.
5: Krumpli nudli.
3: Vaskos.
4: Na, vaskos krumpli nudli.
5: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az, hogy hiperaktív karakter.
3: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
5: Átírád magad hiperaktívra, igen.
3: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
5: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
3: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
5: Erre.
3: Azonnal megírnak.
5: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, az szeret.
3: Hogy azzal dolgozik el.
5: Igen.
3: Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
5: Inzulinrezisztens.
3: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó. Igen.
4: Jó, oké, még van három.
3: Még van három szabad.
4: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
5: Kitartóan vaskos.
3: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
4: Szerintem
3: kattintos. Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
5: Most.
3: Egyébként az jó.
4: A most
3: az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
5: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
3: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
5: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nehéz. Nagyon nehéz amúgy.
3: Egyébként
5: nem?
3: Az öt szó az nem könnyű.
4: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
3: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűr fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűrről kéne öt szót mondanom.
5: Kocka, nem?
3: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
5: El lenne vetve.
4: Ne legyen csavarva!
5: Misztikus kocka a Tátrában.
3: Misztikus kocka?
4: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
3: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
4: Hát vonzó.
5: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhet!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És most a kérdés az ajándék fali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék fali töltővel viheti haza?
4: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék fali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
14: Ne!
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgyis tett.
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
18: Finomics. Cordon bleu, rántott hús, flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomics Drive. A szőlőfürtnél.
19: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad. Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk. Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
21: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
22: Na, mit kérsz inni, kicsim?
23: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
24: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
23: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
24: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
25: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden csebben.
26: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
27: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
28: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
29: Persze. Először megpirítjuk a hamburger mucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Hisburgerben.
30: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó! Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco szalai.
31: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
32: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
33: Kecskeméten is megrendezik a mozgás éjszakáját. A cigánymesék képeiből nyílik kiállítás a Híros Agórában. Új vezetője van a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni, sárkányhajózni is lehet. Kecskeméten idén első alkalommal rendezik meg a mozgás éjszakája programot. Az érdeklődőket a Benkó Zoltán parkban, illetve a Kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér előtti parkban várják. Bács-Kiskunvár megyében Kecskemét mellett Baja és Kiskörös is csatlakozott a program sorozathoz. Vasárnap délután nyílik meg a Mesélek, ha van kinek című kiállítása Híros Agora kulturális központban. A tárlat a Kecskeméti Film által készített cigánymesék animációs sorozat alkotásaiból mutat be válogatást, írja a híros.hu. A megnyitón köszöntőt mond többek között Harmatos Zoltán és Tóth László István producer. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetésen is részt vehetnek, amelyet Horváth Mária Balázs Béla díjas animációs filmrendező és Tóth Pócs Roland rendező vezet. A kiállítás a cigánymesék világán keresztül mutatja be a roma kultúra értékeit, történeteit. Tóth Tamás rendőr altábornagy tölti be a jövőben a rendőrfőkapitányi posztot Bács-Kiskunvár megyében. A kinevezésre azután került sor, hogy májusban váratlanul elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, a vármegye korábbi főkapitánya, írja a baon.hu. Az új vezető korábban Budapest rendőrfőkapitányaként és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetőjeként is dolgozott. Megújul a kecskeméti vasárnapi kézműves és termelői vásár. Június 14-től a korábban Bohém Piac néven ismert rendezvény Híros Kosár néven várja a látogatókat. A Budai utcai piaccsarnok szabadtéri területén, írja a híros.hu. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Továbbra is enyhe hideg fronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Milyen időnk lesz?
2: Ketté szakad az ország, öcsém. Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van, amik újra magukhoz térnek. Jöjjön a Best of Balázsék.
1: Hello, Csaba. Mi a helyzet, Csaba? Honnan hívtál minket?
2: Csaba, élsz?
1: Csaba nagyban van.
5: Nagyon közé. Csaba, jó reggel.
1: Csaba.
2: Aha. Csaba, gyere vissza. Vissza.
1: Sörhöz odaférsz, Csaba.
5: Csaba, mi a helyzet, Csaba?
1: Csaba, rádió kapcsolatban. Ez jó. Fúle. Várjunk. Hogy bogozza ez ki? Hogy jön ebből ki, várjál? Csaba.
6: Halló, halló.
1: Szia, Csaba. Hello. Hallgass a rádiót.
7: Ez egy hosszú játék.
1: Imádom. Topi. 20-as vagy 30-as Topi. Fülkéből hívsz, Csaba. Mi az Isten van bőle? Csaba egy transformer. Várjál, megvárjuk, mikkel kikeveredik. Hogy tudnál ebből az időhurokból kijönni, Csaba? Szerinted mi a megoldás? Várjál, kisegítünk ebből, Csaba.
6: Na, meg lesz. Hallottok engem?
1: Persze, meg lesz, Csaba, meg lesz. Gyere ki az időhurokból, földhívja Csabát. A nagyon gyors megoldással tudod rendezni a soraidat, Csaba.
6: Igen.
1: Kapcsolt ki a rádiót.
6: Ja Istenem, miért nem tudlak benneteket
1: Csaba,
6: elérni?
1: Azért, mert kiszálltál a kocsiból, és a Bluetooth az valószínűleg a kocsiban maradt. Tehát, hogy te azért nem hallasz minket, mert a kocsiba vissza kéne ülnöd, hogy halljál. A Bluetooth-od lehet a megoldás, kapcsolt ki a Bluetooth, és hallani fogsz egyből. A kocsidba szólunk, te meg kiszálltál a kocsiból.
6: Igen, én kiszálltam gyorsan a kocsiból.
1: A Bluetooth-od a kocsiban maradt.
6: Aha. Már is kikapcsolom.
1: Ne kapkodj, Csaba, ne kapkodj, abszolút ne kapkodj, persze. Se, ne törődj vele, abszolút, persze. Ne rohanjál, te csak nyugodtan kapcsolod ki a Bluetooth.
2: Jó, most sikerült visszakapcsolni.
1: Most?
6: Ott is szóltok meg a telefonba is.
2: Csaba!
6: A Bluetooth teljesen kikapcsoltam.
1: Kikapcsolt, tehát kapcsolod ki a rádiót még egy kicsit. A kocsiban.
2: Most hallasz?
6: Én hallak benneteket.
1: Na ilyen, amikor csak telefonon beszélünk, látod? Mivel foglalkozol, szóval... Csaba? Mert azt, hogy hova szóval szavazol, mivel... azt tudjuk, de hogy mivel foglalkozol? Azt már értjük, de hogy mi a munkád? Svegge, mesélj egy kicsit.
6: Jó, akkor a Júlival beszélgettem. Ugye a Júlival beszélgettem?
1: Nem, Anna volt, nem érdekes engedni. Anna minden, volt, valakivel beszélt. Igen, nem érdekes. Okay. Igen,
6: igen, és neki annyit elmondtam, hogy most váltottam éppen. A Szabi Apéknél dolgoztam Szentendrén.
1: Oh.
6: Aztán most egy fogászati fogtechnikai központban dolgozom egy hónapja körülbelül.
2: Halló, Csaba?
1: Itt vagy? Bekapcsolod a rádiót. Zseni a csávó, nagyon jó. Hagyd bekapcsolva a rádiót, ez az agyrá nagy hangot, úgy fogsz teljesen összezavarodni. Bekapcsoltad, hangosan szól?
6: Igen, bekapcsoltam, hogy halljam, mert itt a telefonban nem hallok itt semmit.
1: Jézus, atya úristen, értitek már, miért tart itt ez az ország?
7: Pedig kéne.
1: Na figyelj Csaba, most fog nagyon összezavarni, mert most elindul a telefonba ott falandni, de később fog az adásba érni. Most teljes megzavarodás lesz. Figyelj. Most sokkot kapod, lefeküdt. Anafilaxiás sokja van, kész, fekszik a kocsi mellett. Nagy vagy Csaba, nagyon drukkolunk, meg tudod csinálni. Mit csinál? Vajon mit csinál?
2: Most fog lehetni
1: most, Csaba.
2: Neki, figyelj.
1: Nagyon jó vagy Csaba, hajrá. Most lássad, te hozol benzint. Hozz egy kanna benzint, ha ott vagy a kúton, Csaba.
6: Rendben, én tartozom nektek.
1: Szia, örülünk, hogy újra itt vagy. Szia, te jó
2: Csaba, mi a vicc?
1: Lejárt a dal, Csaba. Nagyon jó vagy.
7: Ő ezt feladta.
6: Hát igen.
1: Pulmax nevezetű előadó lett volna, meg a Martin Müller, de hát ez már igazából mindegy, és nincsen. Nincsen üzemanyag, jó?
6: Persze. Ezért állok az út szélén, mert nincsen üzemanyag.
1: Figyelj, legyél bátor. Figyelj, próbáld rámondani, mehet? Most ezért ma megszerettünk, kapsz még egy esélyt. Mehet?
6: Na, akkor elmondom nektek, hogy én...
1: Igen?
6: Ha már erről van szó, én az a zenei világban anti-analfabéta vagyok. Gondoltam, hogy egy tipp esetleg.
1: Na, telefont fogjad, és mondjál rá valamit, jó? Most sincs meg?
6: Hogy de? Persze, hogy nincs.
1: Az előbb is ez szólt neked. És én el is mondtam az előadót.
6: Na, hát ennyire értek hozzá.
1: Hát Jenny vagy. Nagyon. Jó, hát akkor megint lepörgött, sajnos megint nincs. Pedig még az előadót is elmondtam, gondoltuk, megpróbáljuk még egyszer. Ugyanazt kaptad, mint az előbb.
6: Meg... Na, a harmadikra menni fog, túl meg.
7: Mali! Én is elnök, megint. Tessék,
1: indítunk egyet, jó? Figyelj, most lesz egy kis trükk benne. Ne kapkodd el, jó?
6: Biztos pull meg.
1: Most tudja! mindenségét neki. Tegnap ugye beleakadtunk egy nagyon kedves játékosba, nagyon szerettük, nagyon sok mindenkinek okozott vidám perceket, ugye ezzel megyünk tovább. Ugye kérjétek is sokan, meg mi is megígértük, hogy azért ma ránézünk egy kicsit. Egyrészt azért 25 percen keresztül itt volt velünk egy 4 perces játékban, de nagyon megkedveltük őt. Egy végtelenül szimpatikus figura, akit a végén már tényleg egy kicsit szivattunk, de hogy közben kiderült, hogy minket úgy várnak a munkája, hogy hol, milyen volt, ki volt ő, nagyon szerettétek, nagyon nevettetek rajta. És le akarjuk követni egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról való utóéletét, aki hallgatta tegnap, azt tudja, miről van szó, ezt ennek már elmeséltük, hogy Csabával mi történt. Csaba egy ilyen téridő kontinuitásba futott bele, a Bluetooth a kocsiban maradt, ő kiszállt a kocsiból, nem tudott összehangolódni. 25 percen keresztül, pont egy nappal ezelőtt 4:49-től ment.

0: rakás barátoktól, ismerősöktől azzal fogadtak a munkahelyen, hogy ezt hallgatták. Úgyhogy ha jó az nektek, néhány SMS-t beolvasok, amit én kaptam.
1: De tényleg, erre nem vagyunk felkészülve.
2: Kicsit elcsuklott a hangod.
1: Igen, kíváncsiak vagyunk, hogy egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról mi az utóélete. Miket kaptál?
0: Na például, van egy baráti társaságom, akikkel nagyon sok programot csinálunk, onnan jött néhány. Gratulálok, Csabi, én már visszahallgattam, óriási voltál ezzel a zenei tudással, ami neked van. Egy rakás röhögő smiley.
1: Figyelj, ugye háromszor adtuk le neked a dal.
2: Igen, hallottad, hogy nem vagy erős ezekben a zenékben.
1: Igen, ezt mondtad.
0: Én mondtam is.
2: Így van.
0: Ezt én mondtam is.
1: Másodikra se ismerted aztán meg azt a dalt. Igen?
0: Aztán, bam meg, Csaba. Ez nagyon kemény, most tudtam visszahallgatni, az egészet állat vagy.
1: Ő egy barát, ismerős?
0: Igen, közeli barát.
1: Közeli
0: aztán
1: barát.
0: Aztán, Baki, Csabi, nagyon nagy, úgy röhögtem, hogy bepisáltam.
1: Ilyeneket kaptál, de durva. Akkor minden ismerős meg barát tulajdonképpen hallgatta.
0: Aztán az a barátom, akivel együtt dolgozom a fogtechnikánál, ezt írta. És én mindeközben szájban dolgozom, várom, hogy beérjen a rendelőbe, csodálom, hogy nem fulladt meg a beteg, ezzel a csávóval dolgozom együtt, mit szóltok? Egyébként nem mellékesen, tök jól megoldotta, így volt a legviccesebb, érett humor érzékre val.
1: Wow, Csaba, hát nagyot mész akkor, hát itt téged dicsérnek, meg szeretnek.
3: Bizony.
0: Hát szeretnek a barátaim, persze.
1: Igen.
0: Úgyhogy
2: de most én, Csaba, én semmi egy negatív, semmi beszólás.
0: Azt nem kaptam, én éreztem magamat negatívan, abból a szempontból, hogy úgy néztem ki, mint egy technikai analfabéta, zeneileg nem vagyok a toppon, ezt találom, de én kellemetlenül éreztem időnként magam, de hát úgy voltam vele, hogy annyi minden történt velem már az életbe, ez belefér.
1: Nagyon szeretető volt, tényleg, és amikor másodszorra leadtuk a zenét, és azt se ismerted meg úgy, hogy 5 perce már lement egyszer, nagyon, mi nagyon-nagyon szerettük, nagyon a szívünkbe zártunk. Csúszásba volt, meg a Bluetooth-szal küzdöttél, persze.
0: És a nem tudtam lecsatlakozni az autóról, akármit is csináltam, történet.
1: Igen, de nagyon küzdöttél egy 25 percen keresztül, hogy valami legyen, valami történjen.
0: Így van. Hallgattam az előbb azt az adásrészt, amikor a mit csinálnátok, hogyan váltanátok. Hát az is megérne egy misét, amiről én tudnék ezzel kapcsolatban mesélni, de biztos nem erről szól most a műsor.
1: De miről tudnám mesélni, Csaba?
0: Hát, hogy miket csináltam, és hogy csöppentem bele különböző munkaköri szituációkba.
1: Hogy csöppentél különböző munkaköri
3: szituációkba? Na, hogy tudunk időszakítani erre, egy Csaba, hogy van.
1: Egy kicsi időnk van, Csaba. Miben csöppentél?
0: Jó, oké. Okay. Na, például, hogy lett belőlem majdnem szakács?
1: Igen?
0: Hát úgy, hogy a gyerekem, akit fölvettek a sotéra, úgy döntött, hogy mégsem egy cukrász szeretne lenni. Jó, mennyi cukrász? Igen, ám, de a képzésen nem volt elég jelentkező. Bementem az iskolaigazgató helyetteshez, hogy ha jelentkezem felnőttként, akkor segítek létszámügybe. Persze, jöjjön. Bementem, beálltam a szakácsok közé, és elvégeztem az iskolát, hogy meglegyen a létszám.
3: Ó, de cuki vagy.
1: Csak azért,
3: hogy Csaba, éves
2: igen,
3: Csaba
2: csak azért, hogy a gyerek is tudja.
1: Hogy a gyerek ott legyen.
3: Hány éves, hogy mekkora gyereked igen van?
0: Mekkora? Van egy 21, meg egy 23 éves lány.
3: Te hány éves vagy most?
0: Én most leszek nem sokára, néhány hét múlva 55.
1: Ne csináld!
3: Figyelj, olyan a hang, hogy 20-as éveiben járó férfi hangot
1: 20-as,
3: van.
1: 20-as évege, 30-as karakter vagy nekünk eddig, igen.
0: De ez hát csoda. Ezt nagyon köszönöm. Biztos az is hozzátesz, hogy annyit sportolok, mint mindenki szerintem normálisan sokat. Például most készülök az Ultra Balaton futóversenyre, egy futóművek nevű csapattal, ahova szintén véletlenül csöppentem be, mert tavaly nem volt ki a létszámuk, és megkérdezte az edző.
1: Ez a létszámpara azért, ez követ téged, ez a létszámpara, ez ott van az életedben mindenhol.
3: Mondja, ide a parlamentben hányan hiányoznak? Kell meg egy képviselő?
1: Rendben van. Csaba, ott van.
0: És hogy mondjak még egy meglepőt, az eredeti szakmám, amiben dolgoztam is, ami a szívem vágya volt kamaszként, a szivattásos vadász.
1: Na ezzel most megint megleptél.
2: Hol törtél el, miért hagytad el?
1: Hol nem volt meg a csapat, és adtak egy puskát a kezedbe, és mentél el vadászni?
0: Hát én Szombathelyen végeztem a vadászati iskolában, és utána Tápió mente környékén voltam hivatásos vadász pár évig. Aztán váltottam megint. Jött egy másik élethelyzet, és mentem tovább.
1: És vadászni vadászol még? Tehát, hogy jársz
0: nem,
1: még?
0: Nem, én nem azért voltam vadász, hogy lövöldözzek. A hivatásos vadász nem feltétlenül lövöldözzek.

0: földöt, hanem mindent is elvégez a vadászterületen, és levezényeli a vadáztatásukat, kezeli a lőtt vadat, a vadakat gondozza, figyeli, hogyha valami történik a területen, akkor intézkedik. Ez egy ilyen kicsit 0-24-es melódia.
1: Aha. Kicsit ilyen ügyeletben ott vagy. Na jól van, Csaba.
0: Ott éltem a vadászházban.
1: Ott éltél?
2: Miért nem lepődöm
0: ott éltem,
2: meg?
0: Az erdőben a vadászházban éltem.
1: Na ezt úgy el tudom ki. Az menő. Benne egy erdő közepén a vadászházban, az nagyon menő. Jól van, figyelj, itt közben csajok is lecsaptak rád ezzel, most mit csináljunk?
0: Figyelj, én nyitott vagyok, nem azért vagyok egyedül, mert ez a szívem vágya, hanem mert így alakult.
1: Jó, csak mondom, hogy azért itt vannak jelentkezők, hát most nem ígérem, hogy mindig átküldjük, csak hogy azért úgy elkezdek érdeklődni.
0: Még egy apróság, a Ferinek és neked, én is motoros vagyok. Most már ugyan 150 ezer kilométernél járok körülbelül. Jelenleg egy Triumph Tiger 900 GT Pro-val nyomom.
1: Azt a mindenit.
0: Szívesen gurulnék egyszer.
1: Megvan a csapatunk, köszönjük, nincs ez egyszer hiány.
2: De tudod, ő a plusz egy fő. Mindig ő a plusz egy fő.
1: A csapatunk tele van, sajnos egyelőre nem fér senki. Igen. Jó, ha egyszer hiányzik valaki, elviszünk Csaba. Egy rövid fordulóra eljössz velünk, jó?
0: Jó, én hosszút is bevállok, én járok ilyen egy hetes külföldi túrákra.
1: Igen, nem, csak nem biztos,
2: hogy mi nem tudunk menni a hosszú időre, Csaba.
1: Igen, rádiózunk, annyi idő nincs.
3: Én már töltöttem sok időt ezekkel a srácokkal, és szeretnék megóvni téged, de nem akarod ezt?
2: Nem olyan.
3: Nem akarod ezt? Nem. Vannak itt hiányosságok emberileg?
1: Illetve az újoncokat mindig beavatjuk. Van egy nagyon brutális avatási szertartásunk. Ezt tavaly én is megkaptam.
0: Látjátok, hogy én rugalmas, és nem sértődékeny alkat vagyok.
3: Hát ez a probléma.
1: Csaba nagyon jó. Csaba óriási. Csáó, szia Csaba, vigyázz magadra. Hát én kedvelem őt.
3: Nagyon kedvelem őt, hisz ő, hát örülök, hogy amúgy így ebbe a korba léptem, mert leszek igazi barátaid.
1: Végre, itt találok barátokat. Egy csávó, aki 20 percen keresztül játszik, és pénteken kiflit hoz nekem.
2: Egy baj van, hogy beveszünk a Csabát a motoros csapatba, és igen? Ugye nálunk az az első indulás, hogy összecsatlakoztatjuk a sisakokat.
1: Igen, Csabának Csaba? Nem fog tudni kapcsolódni a rendszerre, ne aggódját. Ma elintézem, hogy a MES kommunikációs rendszer Csabánál nem
2: működik. Vége.
1: Vagy hát akkor én átmegyek a hatos csatornára egyedül.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! Good morning! I have a dream. One day.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
19: Ha jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
20: Intersilver Keset Kering, élelmiszer, italdegy. Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
22: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvény sorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
25: Skoda.
26: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
27: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
28: Idén is megválasztották Árpádváros legszebb kiskertjét Kecskeméten. Néhány napra Kecskemét lesz a Báb Színházak fővárosa. Párfokos lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Július elején fogadja Kecskemét az Antal Floral Europe nemzetközi zsűriét, miután a város tavaly megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. A szakemberek nem csak a parkokat és virágágyásokat vizsgálják majd, hanem azt is, hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozás kihívásaihoz. Kecskemét a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatkozik be Európának, írja a Vármegyei Lap. A zsűri 11 helyszínt látogat végig, köztük a történelmi belvárost, a Benkó Zoltán Parkot és az Arborétumot is. A programban önkormányzati cégek, iskolák, civil szervezetek és kutatóintézetek is részt vesznek. 35 kiskert gondozója nevezett a Virágos Árpádvárosért a legszebb kiskert versenyre Kecskeméten. A zsűri végül a Batthyány út 1921-es lépcsőház hátsó kertjét választotta a legszebbnek, amelyet Greiner Erzsébet gondoz. A győztes egy 60 ezer forintos kertészeti utalványt kapott. Emellett több további díjat és külön díjat is kiosztottak, írja a híres.hu. Június 13-a és 18-a között rendezik meg Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóját. Az eseményen 27 társulat mutatkozik be összesen 31 előadással, a legkisebbeknek szóló produkcióktól egészen a felnőtt előadásokig. A fesztiválon hazai és határon túli szakemberek, színi kritikusok és egyetemi hallgatók is részt vesznek. A programot kiállítások, szakmai fórumok és egy különleges filmvetítés is színesíti, hívja fel a figyelmet a híres.hu. Az esemény célja, hogy a közönség és a szakma egyaránt átfogó képet kapjon a kortárs bábszínház sokszínű világáról. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: Hölgyeim és uraim!
1: Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
2: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
3: Melyik oldalról nézzük?
2: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelentett ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
4: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Mit, kinek, az azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
3: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
4: Így van.
2: Pénzügyi hűtlenség.
3: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
4: Összefekszel egy misivel?
3: Vagy például...
2: Összefekszel egy misivel.
4: A legjobb szóvic idén. Írjuk fel!
3: Ever.
2: Egyébként nem rossz.
3: Ever.
4: Írjuk fel. Nem rossz. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
2: Igen, egyébként...
3: Szép volt ez.
4: Nem szégyellem magam. No regrets. Nem szégyellem magam, köszönöm.
3: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
2: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit ugye, tehát ha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
4: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
2: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehet hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
3: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
2: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
4: Tehát, azt, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
2: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
3: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
4: Igen.
3: Köszönöm.
4: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon. Aha, szerint.
3: Tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
4: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
3: Boldog ember.
4: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármi nevű, hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
2: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni. Nem?
4: Nem, ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba. Mindet a 21-esre, mindet, az egészet, egybe, 21! És ez a pénzügyi hűtlenség.
2: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg kell beszélni?
3: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem okay. számít, de
2: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. Ne, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
3: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
2: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
3: az
2: elmondani.
3: A közös pénzből.
2: Az a közös pénzből, igen, nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire
3: értem,
2: gondolok.
3: Értem.
2: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
4: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
2: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
3: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban. Aha. Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
4: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
3: Hát de nem, mert rendeled Kínából. Akkor olcsó. 2005-ért megvetted a cuki felsőt a izé aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
4: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
3: Hogy te leszel szép nekem.
4: Hát mert
3: már nagy is neki.
4: Hogy majd itt rusnya legyek? Nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én szegyek rusnya? Mert még spúr is
3: de,
4: vagy?
3: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
4: ezek
3: motorkerékpárt.
2: Ezek valójában pénzügyek, hűtlen vagy.
4: Nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
2: Tehát akkor csak az tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az igen, elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
3: De az
2: vagy...
3: az én pénzem. Hát érted?
4: Attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
2: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért.
3: Már, igen,
2: és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügyed, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát,
4: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
3: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
4: Igen.
3: Na, akkor de hát ez ugyanaz a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
4: De figyelj, azt, hogy én elsminkelem a pénzünket, abban még sokkal több pénzünk lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számolni, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint férfiak, mert más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, és kell, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt mondom, az már inkább. Tehát, ilyen extra-extra.
2: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
3: Jó, igen.
2: Tehát, hogy nem tudja, hogy mennyit nem mondja. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja.
4: Mi?
2: Tehát, hogy titokban.
4: Kérdezte valamit, hogy mi? Nem kell. Hogy lehet ezt megoldani?
2: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet, bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
4: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
3: A párodtól?
4: Ez elég heavy, nem?
3: Ő nagy pályás.
4: Hogy igen, hogy
3: tucadni,
2: nagyon nagy baj.
4: 20-as kamatra?
2: Az nagyon nagy baj.
4: Nagyon
2: sok mindent jelent. Tehát, hogy elvesztette mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
4: Igen.
2: Hát ez, figyeltek, ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
4: Hogy mondjam?
2: Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a felefelét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, ad oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy. Ez nekem annyira fura. Nem, hogy...
3: 30 év együtt él, és utána elmentek vacsizni, és
2: igen,
3: elkéred a felét,
2: hogy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci, utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most az én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak a nyaralásnak,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, csak idén ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
2: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
3: És akkor már rögtön.
2: Na, de az megint milyen kapcsolatban rúgódik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
4: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mindenketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 ezer forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez, hát ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszament, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt, tudod, ugye részéről, ami ugye, én azt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
3: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
4: Igen. Hát nem csak az, hogy
3: együtt vagytok.
4: Inkább azt mondom, maga a kapcsolat, van egy tágulása is. Tehát az van, hogy
3: most neked, te mentél nekem, lejjebb, én meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk.
4: Igen,
3: elmondtam
4: az
3: együttugrátokat.
4: Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
3: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
4: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztok egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifesztálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
2: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt nem mondja, igen, félmillió volt, levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszett esetleg egy ebédet, kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
3: De itt is mekkora igazságtalanság van,
2: aha,
3: hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat, ezt mondjuk ki.
2: Persze.
3: Ez nem jó.
4: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megebédelni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebédel.
3: 2002 volt.
4: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
2: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol azért ez így.
3: Tehát, nagy általánosságban azért van.
2: De nagy általánosságban így van.
3: Szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
4: Hát meg több a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például ugye nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy állhoz egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, vagy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 évbe fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
2: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 000 forintot, azon azt teszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egy korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak, nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keres, mondjuk 1 800 000, a másik 5 vagy másfelet, és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
3: Na de akkor tehát, itt hogy... jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik ötöt, de mind a ketten csak négyet rakjanak be.
2: Ha ugye, akkor a többi az megmarad.
3: Az megmarad, igen, nem, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet
2: hogy te
3: a családba,
2: más helyre mennél.
3: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged. Akkor, ugye? Szóval ugye ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
2: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondta, hogy oké, kifizetem
3: és megyünk oda. Én is tehát, így gondolom, persze.
2: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot és kifizeted, nem?
4: Vagy hát igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekbe őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
3: De hát én megyek tehát, egyedül.
4: Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor ez milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az van megint egy aránytalan helyzet.
2: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve klasszul működik, abba vezetjük a költéseket. Figyeld, hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, Botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
3: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
2: Igen.
3: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
2: Az na, az hogy kell elképzelni?
4: Azt tudjátok, micsoda?
2: Na, az hogy, az egy táska? Mi? Vagy, az, vagy az, egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizet a szexért?
4: Az egy szabály.
3: Írd már, hogy működik.
2: De mondd meg, hogy működik. Tehát, hogy fizetsz a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex. Tehát ez konkrét kesselés.
4: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
2: Igen, ez inkább egy eszkortszolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizetsz a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már el nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
4: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
3: Várjál, ellenőrzöm a számot.
2: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésem belülünk 13 éve vagyunk együtt. Tök. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Egyébként ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
11: Kecskemét, Napsugár utca 2.
10: Veszelsz ki autóbontó.
12: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
13: Hiya!
12: Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
13: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
14: Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
16: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
17: Vágj bele most, tízes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
20: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
21: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
22: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Ivecónak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
23: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. Tisztított szennyvízzel mentenék meg a kiskunhalasi sóstót. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Eszterházy Péter Minden művészet válogatott beszélgetések című kötetének bemutatójával nyílt meg hivatalosan a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A Katona József könyvtárban tartott pódiumbeszélgetésen az érdeklődők a könyv létrejöttének hátterével is megismerkedhettek. A kötet szerkesztője Pál Sándor Attila elmondta, a korábbi interjúválogatás sikere után folytatta a gyűjtőmunkát, amely végül egy teljesen új könyv megszületéséhez vezetett. A beszélgetés résztvevője volt Martos Gábor művészeti író is, aki személyes emlékeit osztotta meg Eszterházy Péterről, számolt be róla a híres.hu. Csak nem 500 millió forintos fejlesztés indult Kiskunhalason a kiszáradás szélén álló sóstó megmentésére. Ennek lényege, hogy tisztított szennyvízzel pótolják a tóvíz utánpótlását. A városvezetés szerint a megoldás célja a folyamatos és kiszámítható vízszint biztosítása, amely függetlenítené a tavat az aszályos időszaktól. Fejlesztik a játszóteret a kiskunmajsai üdülőfaluban, a Jona Termál fürdő közelében. A beruházás a Civilek a játszóterekért egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósul meg. A biztonság érdekében ütéscsillapító gumiburkolatokat is kialakítanak, számol be róla a Dél-Magyar. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Továbbra is enyhe hideg fronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na, valami kis kedves az időjárásról.
2: Kedves?
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Hű, de dezavűn van! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
1: A blokád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jakt. Néztétek erről a jaktról a fotókat és a videókat? Ti látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
5: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
1: Megvan az esélye, igen. Igen.
5: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
1: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jakt, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
1: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
5: Lehet, hogy uncsizott, nem?
1: Lehet.
2: Nem, a benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér.
1: Dítsd meg a Hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha, igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajózta, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
1: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
1: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
5: Szerintem csak beszóltak, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvencia, és akkor de, jöttem gyorsan Oroszországból.
1: Engedjél át minket.
5: Van probléma? Van probléma? És már ment is.
1: És már ment is.
2: És ráadásul itt két felé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, a hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát, hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
5: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön csak nyugodtan.
1: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Boton, jó reggel, ciao.
6: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Hello.
1: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
6: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
1: Nincs az első 10-ben, aha.
6: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
1: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
6: Hát, attól függ, hogy leszünk vagy eladunk, de azért a 330-szoroz meg.
1: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba? A tenger alatt járóval?
6: Abban kibeszállnak, hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, tehát nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várjál, és a tenger alatt járó az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülné.
1: Hogy merülnek egyet, meg lehet. Kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
6: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
1: Azt a minden segít neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imád egyfajta verseny?
6: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha vele gondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítménye alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
1: Azt a minden segít neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón.
6: 42 fő az átlag személyzete, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát mind, egy kicsit több személyzet, ugye egy emberre, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: 30, várj, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy, a, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
6: Az nem sok, nem kell olyan sok, ugye? Hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja
1: fel. Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körülbelül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
6: Például a víztartályban 100 ezer liter friss el. A sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, én meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
1: szankciókat vetettek be, igen.
6: Vezettek be, akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárra égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
1: 465 ezer egy teli, tehát fél millió dollár egy teli tank.
6: Igen.
1: Tehát az mondjuk azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
6: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
1: a... Hát nincs jelentő, ezen a színen nincs jelentőség, inkább csak nem tudom, így érdekességképpen.
5: És mennyi az utazó sebessége?
6: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
5: Ez cammogós azért ez, nem?
6: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
1: Azt a minőségét neki.
6: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
1: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
6: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
1: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
6: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igazság, hogy mindig mondom, egy kicsit füllemtenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
1: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, aki kötői díj per nap.
6: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell csicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, ez egy átlagköltség. Tehát 50 millió dollárt még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
5: Kérdeztetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
6: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
1: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon, más, persze.
6: Ez felszerűsítő függ, meg ugye a Balaton az limitált, mert ugye a merülés, meg a széle, nem is a szélességben, hosszúságban a Balatonon a baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a,

0: laknak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxus étterem van, tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
1: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
0: Igen. Akkor, persze. Az az édes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek. Tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutoljára 3 hónapja tűnt fel körülbelül az adatöbölben.
2: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy minden együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizetsz.
0: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye az üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magasan, ugye ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számolja, hogy kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszer amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekkel a luxus hajókért.
2: Igen, oké. Motto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkád, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
0: Meg gondolom, megfizették, tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
2: Motto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
1: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
2: A Nordon?
1: Itt van.
2: Mit csináltad?
1: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
3: Na hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
1: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
2: András, ciao.
3: Anna már intézett magát.
0: Jó reggelt.
1: Hello, András.
2: Szia, András, mi a helyzet?
1: Túsz vagy még?
4: Semmi különös, dehogy is.
2: András.
4: Szarcburgban dolgozom.
2: Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusatja, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk gépeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
4: Igen, ott dolgoztam, szóval ez én, mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy Starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyéskedsz, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfúró tornyon dolgoztunk, egy olyan olajfúró tornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
2: kurva... Mi van? Most van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
3: Mi az Edda Fidesz? Hogy mi?
2: És mi az az Edda Fidesz? Szóval, mi van?
4: Ez a hajó.
2: Vontatott egy...
4: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
2: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így ja, nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
4: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
2: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
4: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
2: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
4: Hát egy kis szobám volt. Nyilván csőszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozó, hogy ki meddig juthat el.
2: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehettek a reggeliző?
4: Nem, szépen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a hajóra.
2: Kiderült, az orosz milliárdos egy munkásszállót csinál a hajóját. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
4: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztod a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a másodában mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe.
2: Ahol gondolom kicsi filippinók is szintén megérkeztek, meg mexikói a vendégmunkások.
4: 2011 azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
2: De most én hülyültem a filippinokkal, de akkor tényleg voltak filippinok.
3: Azt mondod, hogy 2011?
4: Azt hiszem, igen.
3: Ez a 2021-es hajó, tesó.
2: 21-be épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11?

0: Tessék be! Tessék?
1: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
2: Nem, Nord.
0: Edda Fidesz.
1: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
2: Nem, ez a hajónak a
0: ez
2: neve.
0: Ez a Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt hajó. A hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
1: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
0: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
1: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem igen. Az a hajó.
2: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
0: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000-re, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát te nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod, egy melyik rádió?
2: Volt.
0: Tudod, hogy mi kik vagyunk?
1: Ez az orosz milliárdosé.
0: És mi az Edda Fidesz?
3: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
0: Edda Fidesz.
3: Edda Fidesz. Ez a neve.
0: Ja, Fidesz, tehát az Edda Fidesz. Aha, tehát
1: Edda... Ezért kezdtem úgy
2: Edda Fidesz.
0: Edda Fidesz.
1: Edda Fidesz, igen.
0: A legjobb telefonálunk vagy a héten. Mi ezt nagyon szeretjük, ezt a történetet. Másik hajón voltál.
2: De látod,
0: nem ott voltál, hajó, de nagyon jól elmesélhet, hogy filippinok voltak a koszos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
2: Igen, de az Edda Fidesz hajó, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
0: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, mi meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nordról.
1: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20-medencével rendelkező hajó.
2: Jó, de most hát a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
0: Azért, mert voltál hajdúszoboszló, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
3: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tényleg
1: hát helikopterre jártunk.
0: Most, hogy megnézzük ezt az Edda Fidesz, az Edda Fidesz egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkás hajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek.
1: Hát, Balázs, mi meg egy 500... ki a hajót.
3: Ez igaz.
0: De mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
4: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
0: Nem baj, értjük,
4: nem az,
0: jó.
4: Csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt. Cseri azt mondta, hogy igen.
0: Voltak a filippinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, mondtam, hogy itt vagy,
2: hogy
0: András.
2: A luxus relatív.
0: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réfülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
2: Én voltam egy katamaránon, rakamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem úgy emlékszem rá.
0: Igen.
2: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, mint a telefonodon, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket. Annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg egy következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát mi nem nézzük a telefonszámokat.
1: Ja,
2: ezért van ez valószínűleg, de...
0: De voltál mindegy... esetleg a Nordon is?
1: Na, az Edda Fjordon voltam, az egy másik.
3: Edda a Fjordon.
0: Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké.
1: Igen.
0: Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
1: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
0: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lillafüreden.
3: Na hát. Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
0: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Adis, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát.
1: Hello.
0: Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
2: És narancsága hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
0: Tankerhajó, ami épít olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
2: láttam
0: szerettem.
2: Magam előtt azt, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember ez az orosz oligarcha, tehát hogy azt mondja, hogy
0: érdekes.
2: Mindannyian voltunk.
3: Érdekes. Neki ez a luxus, gyerekek.
0: Érdekes.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis
14: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
15: Hajnó.
16: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
18: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
19: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
20: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
24: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
25: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
26: Skoda. Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
27: Itt a terasz fedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
28: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
29: Kecskemét, Napsugár utca 2.
28: Beszélsz ki autóbontó.
27: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és driftrike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 20. Egyik. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
30: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
31: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
27: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altárfest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
0: Nyárindító 20%-os kupon az Alföld áruházban. Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Kecskeméten is megrendezik a mozgás éjszakáját, a cigánymesék képeiből nyílik kiállítás a híros agórában. Új vezetője van a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni, sárkányhajózni is lehet. Kecskeméten idén első alkalommal rendezik meg a mozgás éjszakája programot. Az érdeklődőket a Benkó Zoltán parkban, illetve a kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér előtti parkban várják. Bács-Kiskunvár megyében Kecskemét mellett Baja és Kiskörös is csatlakozott a program sorozathoz. Vasárnap délután nyílik meg a Mesélek, ha van kinek című kiállítása híros Agora kulturális központban. A tárlat a Kecskeméti Film által készített cigánymesék animációs sorozat alkotásaiból mutat be válogatást, írja a híros.hu. A megnyitón köszöntőt mond többek között Harmatos Zoltán és Tóth László István producer. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetésen is részt vehetnek, amelyet Horváth Mária Balázs Béla díjas animációs filmrendező és Tóth Pócs Roland rendező vezet. A kiállítás a cigánymesék világán keresztül mutatja be a roma kultúra értékeit, történeteit. Tóth Tamás rendőr altábornagy tölti be a jövőben a rendőrfőkapitányi posztot Bács-Kiskunvár megyében. A kinevezésre azután került sor, hogy májusban váratlanul elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, a vármegye korábbi főkapitánya, írja a baon.hu. Az új vezető korábban Budapest rendőrfőkapitányaként és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetőjeként is dolgozott. Megújul a kecskeméti vasárnapi kézműves és termelői vásár. Június 14-től a korábban Bohém piac néven ismert rendezvény híros kosár néven várja a látogatókat. A Budai utcai piaccsarnok szabadtéri területén, írja a híros.hu. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Gyerekek, akkor egy focis játék így péntekre, mit szóltok hozzá?
2: Yes!
1: Örültök neki?
3: Ez a beszél.
1: Bizonyám, hát most ugye mindenki futballázban ég. Itt vagyunk, Dávid. Szia, Dávid, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
1: Kinek drukkolsz a VB-n, Dávid?
4: Hát én az argentinoknak.
1: Címvédést tippelsz? Meg lesz nekik?
4: Hát igen, igen, meg több olyan klubjátékos van, akiknek azért szurkolok, tehát.
1: Aha.
4: Igazából Aguero, aki volt.
2: Aguero.
1: Hát az Aguero, ne viccel.
2: Imádom.
1: Öreg már az Aguero, de még úgy fut, mint a nyúl. Ott bal szélen, ott meghúzza kicsit, ott húzogatja bal szélen, úgy megy, mint
2: meg a keresztlabdái.
1: Hát figyelj.
3: 96-ban 20 percig smároltunk. Egyébként mondani.
1: Igen. Figyelj, hogy műtétet hajtanak végre, újraélesztenek téged közben. Mond, mindent lekövetünk, csak mondd, hogy mi történik, mert valami sipol esetleg.
4: Ja, igen, odébb megyek, bocsánat, csak munkahelyen vagyok, aztán ki kellett pattanom egy munkagépből, de
1: aha.
4: Odébb szaladok.
1: De leállítottad a munkagépet, nem az vagy a targonca közben, önálló életre kelt, és borotválja a bokákat. Mit dolgozol, Dávid? Mit dolgozol?
4: Targoncázok egy nagy logisztikai cégnél, Debrecenben.
1: Hogyan találtam, hogy targoncázik?
3: Az évek meg a rutin, Balázs.
1: Megismertem a hangot egyébként.
4: Hát a sípolás, biztos, sípolás. Igen, igen, igen.
1: Nagy targoncás vagyok. Na jól van, Eszter, szia!
5: Sziasztok!
3: Hello! Hol vagyok?
1: Yes. Nem neked szólt, Eszter, elküldtem az Esztert, ha másikat. Sziasztok! Mi újság, Eszter, honnan hívtál minket?
5: Én Faradról.
2: Farád!
3: Farád!
2: Farod.
3: És olcsó most a Farád?
1: Csirkefarád. Hogy megy most a csirkefarád?
5: Györgyöpön köszöntöm fél után egyébként Csorna mellett, hogyha ez valakinek
3: én
5: van.
3: Én ismerem. Már ismerem Csornát és Farádot
5: mond
3: is.
5: Valamit. Igen.
1: Hogy Csornán át évenken keresztül valami fehér autó, ami fotózott. Tehát, hogy,
5: kék. Vagy baba kék furgon. Baba pont kék a házunk előtt.
1: Baba kék furgon fotó. És elment már? Eltűnt?
5: Igen, egy pár évvel eltűnt.
2: Valaki elmondtatta.
1: Valaki egyszer berakott egy ilyen kamerát, ott meghalt, észre se vette az állomány, és ott volt három évig lerakva az a babakék furgon, tényleg. Na jól van, figyeljetek, gyorsan kérdések hangzanak el, mindenki válaszol rá, és aki több jó választ ér el, az megnyeri a
2: ajándékot. A nagy
1: egész
2: ajándékot.
1: Egész héten játszottuk, hát mi az ajándék?
4: Százkes, nem?
2: Százkes.
3: Jól mondta, jól mondta.
1: Dávid, hát ne vitteni.
3: Ez az első kérdés. Eszter, kiestél.
2: Ha Argentína megvédi világbajnoki címét, hányadik olyan válogatott lesz, amelynek ez sikerül? Tehát ha megvédi
1: ezt
2: most...
1: tudom fejből, tudom.
4: Ha én is tudom, mondhatom?
2: Mondjad.
4: Harmadik?
2: Mit mondasz, Eszter?
5: Én azt, hogy... Második.
2: Hát akkor rosszat mondtam, mert ez a harmadik.
1: Bizonyám.
2: Olaszok 34-38, brazilok 58-62-ben.
1: Bizonyám.
2: Ezt megcsinálják.
1: Így van.
2: Ja.
1: Második kérdés.
2: Ha Franciaország bejut a döntőbe, hányadik olyan válogatott lesz, amely sorozatban három világbajnoki döntőben szerepel? Eszter, szerinted?
5: Szerintem a negyedik.
2: Negyedik?
4: Akkor én azt mondom, hogy... Hát igen, azt hiszem negyedik, de akkor legyen mondjuk három.
2: Harmadik. Hát az a helyzet, hogy harmadik.
1: Hoppá! Már mindegy is a harmadik kérdésre föltehetjük, hogy 2-0. Csak... Tehát, ja. Hogy igazából hiába nyereszter egyet, akkor
5: igen,
1: már...
5: Igen, gratulálok.
1: Te sportszerű.
2: De te rendes
1: vagy. Eszter nagyon rendes vagy.
3: Nagyon rendes vagy, Eszter.
1: Nagyon rendes vagy. Elköszönünk tőled. Puszi, Eszter, köszi játékot.
5: Sziasztok, szép napot.
1: Neked is. Ciao.
2: A nyugatnémetek és a brazilok tudták eddig megcsinálni. Jó ez, hogy döntőbe jutott.
1: Hogy ennyiszer van meg döntőbe, igen. Ugye 4 éve és az argentinok győzték le a franciákat 11-esekkel.
2: Ha!
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Dávid, ez a nyereményed.
6: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
1: 100 cash, azért ez jól szól, nem, Dávid?
4: Nagyon, így van.
1: Jól van. Költsd valami hasznosra. Jó?
4: Rendben.
1: Oké.
4: Okay. Köszöntöm.
1: Vigyázz magadra.
2: Ciao.
4: Hello.
1: Ciao.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Meg vagyok. Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelj rám, igen. Figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászállítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtte, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
1: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos,
0: angol...
2: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, az ki
0: húzhatod. Sean Connery, Pierce Brosnan, nem. Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is
0: Roger volt. Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz.
2: George
1: Lazenby.
2: Mi? Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló, igen? Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy
2: tudod
0: típünk.
2: Még...
1: Tudod
2: még valami?
1: Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Csak hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye
2: főszereplő.
0: Tehát te feketét
2: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor várj, akkor te csajt mondasz. Tehát szerintem női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem, nem, nem, nem, csak hogy szerintem inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, hogy legyen, szerintem nő lesz. Igen.
0: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, légy, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: Elba,
1: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
2: nézd rá. Hát nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most van fekete. Egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink.
1: Ott van Aldis tessék. Aha. Azért.
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen.
0: Aha.
2: De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, aha. De jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba?
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Szóval már kipipáltátok a két legjobb típusát.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angoloknál is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
1: egy bajusz?
2: Hogy nem, hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére válik,
0: hogy
2: érted?
0: Ezen kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen
0: igen,
2: az.
0: Igen, ez egy karakter. Az. A regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha fura. Nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor
1: csak
0: valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondod, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál az a szülésed.
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy
2: öltönyös... Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy a hófehérke se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
0: De most
1: egy kis könnyebbíteni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szél, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát ez, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őket? És
0: mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnék.
0: Nem is értem.
1: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy nekem... Most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz élni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bayer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarom szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: És írja valaki, a hófehérke lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű, fekete.
0: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztését. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
2: Hogy úgy fogok ebből beszofot.
0: Igaza van, igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza, igaza van. Elindult, elindult.
1: Mi a véleményed erre a témáról?
3: Amikor a meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha
3: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Mindjárt megfullad, miért?
3: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem hívhatod.
3: 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen ez a könyv,
3: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világban.
0: Van egy PC kritérium.
3: Akkor hol van a művészi szabadságod?
0: Így van. Hát
3: milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de
3: legyen
0: itt tartunk James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
3: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták. Igen. Ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúciusz átkot szórtak rá.
0: Igen, el akar, igen, igen, el akarták égetni, hogy ki mondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki az...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, érte. Pontosan.
0: Konkrétan igen. Évekig parkolópályára tették, most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
3: Visszadták a kis afroki kezecskével, most már újra tökéletlenül.
1: Istenem.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A rádió egy bemutatja. Július 4-én

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, vizgető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
15: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
19: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veserényi utca 10.
20: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
22: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Idén is megválasztották Árpádváros legszebb kiskertjét Kecskeméten. Néhány napra Kecskemét lesz a Báb színházak fővárosa. Párfokos lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Július elején fogadja Kecskemét az Antal Floral Europe nemzetközi zsűriét, miután a város tavaly megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. A szakemberek nem csak a parkokat és virágágyásokat vizsgálják majd, hanem azt is, hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozás kihívásaihoz. Kecskemét a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatkozik be Európának, írja a Vármegyei Lap. A zsűri 11 helyszínt látogat végig, köztük a történelmi belvárost, a Benkó Zoltán Parkot és az Arborétumot is. A programban önkormányzati cégek, iskolák, civil szervezetek és kutatóintézetek is részt vesznek. 35 kiskert gondozója nevezett a Virágos Árpádvárosért a legszebb kiskert versenyre Kecskeméten. A zsűri végül a Batthyány út 1921-es lépcsőház hátsó kertjét választotta a legszebbnek, amelyet Greiner Erzsébet gondoz. A győztes egy 60 ezer forintos kertészeti utalványt kapott. Emellett több további díjat és külön díjat is kiosztottak, írja a híros.hu. Június 13-a és 18-a között rendezik meg Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóját. Az eseményen 27 társulat mutatkozik be összesen 31 előadással, a legkisebbeknek szóló produkcióktól egészen a felnőtt előadásokig. A fesztiválon hazai és határon túli szakemberek, színi kritikusok és egyetemi hallgatók is részt vesznek. A programot kiállítások, szakmai fórumok és egy különleges filmvetítés is színesíti, hívja fel a figyelmet a híros.hu. Az esemény célja, hogy a közönség és a szakma egyaránt átfogó képet kapjon a kortárs bábszínház sokszínű világáról. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, ha megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
1: 4,50?
0: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, seggére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
1: Nekik vannak még álmaik.
0: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
1: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye az igen, volt igen, a címe. Hát ott ugyanez.
2: De megvalósította.
1: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
2: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödet lehet, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
0: Igen, John Ericnek így írják, itt írja, itt ez alap őt 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, ő 80 éves volt, egy lottónyertes, felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
2: De azt látod, hogy először
0: foghatatlan.
2: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell iratni. Az volt az első ilyen beavatkozás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban. Tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
0: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
1: a
0: csinálod?
1: Tökre igaza van.
0: Nincs mit vesztenem.
1: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár. Angliában.
2: 7 éve Maldív-szigeteken.
1: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
2: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
0: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
2: Szerintem ő már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
0: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez valami brutálisat
2: meg
0: csinált.
2: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
0: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
2: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése. Na,
0: de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
2: Netflix,
0: tehát fölépítették.
2: Netflix. Az egész Netflix.
0: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamint csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamint, nem?
2: Ez
0: hárman sokáig ülnék most otthon a Feri konyhai eszközeivel.
1: Kezdem beütni, hogy amfetamin házilag.
2: Egy 7 kötője 9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
0: Igen.
1: Ezt a lelkes.
0: Oké, okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
2: kataflám?
0: Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
1: diklofenát. De ezt nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet, imádták. Hogy csak
0: szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, de akkor ezt fejleszünk tovább először.
1: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
0: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
2: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet minden tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
0: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
2: Cukorsó és minden jó.
0: Igen, cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
2: Egy
0: csupa legális dologból egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
2: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
0: Tehát ha bemegyek egy DM-be, vagy bemegyek
2: egy... Családból csinálták.
0: Egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
1: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
0: Igen, az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a fájdalomcsillapító. Igen,
1: na, veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
0: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
2: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, akkor legyen valamilyen hatása. Most érted? Igen. Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
0: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
1: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
2: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
0: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
2: Én is segítettem faternak sört főzni.
1: Na, hát. Ugyanaz. Ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
2: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BM-én, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig meggazdagodnak.
0: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
2: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
0: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
2: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
1: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
0: A kisházban egy ipari méretű.
1: Ház, tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
0: Istáló is volt.
1: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
2: A rotakapa mellett tartom a
1: gyógyszerkészítőgépemet. Egy ipari méretű gépsor.
0: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát itt írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
2: Na itt írják, tessék, kis Szabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
0: És meg is vagy.
1: VD40 összefogja, mehetünk.
0: A fia volt az agytrözt, az öreg csak beruházott.
1: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
0: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
1: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt
2: a... De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a 4 ember lefotózó, azért nem ilyen mafia
0: gangster arcok.
2: Ez egy Guy Ritchie film. Igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
0: 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-ére rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
2: Mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
0: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtös kalácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki. Mi az életetek biztisze?
1: Óriás lóvé reményében.
0: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
2: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műköröm bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
1: Szoríts ki a piacról.
2: De hogyan?
1: Eszter körmök.
2: Eszter nem,
0: én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz. biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
2: Szimeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai, nekem van egy ismerősöm, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
1: És egyébként? Tényleg?
2: De szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézd a tampóhoz a megfelelő cucc. De...
0: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Uh-huh. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
1: Te lennél?
0: Nem, a... emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki ott nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
1: azért X időre... Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
2: E brutál.
1: Mert pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
0: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog lenne.
1: Oké, csak pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan.
0: Nem, de én nem is arra gondolok.
2: Arra gondolom, hogy Hitlernek volt a sasfészek.
0: Igen, pont ezt a hasonlatot tudtam mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
2: Hogy tudod, hogy eltudom menekülni az emberek elől, aki így idejelván nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
0: De valahol tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna.
2: Zsűl már csapágyasra bólogatta magát a témában.
0: Zsűl befoglalná.
1: Nem, Zsűl túravezető lenne a Tátrában.
0: Egyébként abszolút.
1: Túravezető a Tátrában.
3: Én ott vennék egy hotelt.
0: Jó! Oda nézd! A kis lőrinc.
3: Vagy egy felvonót.
0: Felvonót!
2: Nekem az egész egyet.
0: Megvennéd a Tátrát, mi?
2: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? Azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
1: Tiny house. Hmm.
2: De a tiny house, hogy
1: úgy hívják.
2: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
1: Jó meg van csinálva.
0: Kínálom, gyerekek. Nekem bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem el, elmeséltem, azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
1: Nem
0: ismered ezt a sztori? Te nem tudod a Fornetti sztorival?
1: A legnagyobb biznisz.
2: De azt mondod, hogy már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
0: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
1: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
0: Azt nem tudtam, hogy
1: egy csávó, aki szívott benneteket.
0: Hát nekem is így tűnik, igen.
2: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
0: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él X millió magyar. Úgy adattam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük.

0: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban?
1: Csak a Fornet hülye gyárnak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornet ilyen bőröndökben?
0: Kis táskában.
1: Hoztam most négy bőrönd pizzát, egy
2: fahér.
0: Voltam Londonban, munkaügyi központban. Mint vállalkozó, el kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozóit kiváltani, hogy szeretnék fordítani, nyitni
1: Londonban. Az a durva, ezt Bátor terenyén nyitnád meg, és kilenni, hogy Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
0: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani, nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel, amit könnyű, az megy. Nyissál Fornetit Londonban.
3: Nem is sikerült.
0: Nem is sikerült.
1: Tudom, mi lehet, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az
0: jó,
1: az a másik
0: ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
1: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
3: Kellett a jövőre gondolni.
1: Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma? Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
0: Elvitt a csávó, és elsétáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Mondom, haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli, egykor kiáll mindenki.
1: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék ez utcán.
0: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránéz, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
3: Álltak a pogácsát, és száradtak.
0: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család? Egy évig. Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
1: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
0: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett próbálni.
1: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
0: Egy idő után nem néztem.
3: Azt mondom, hogy nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
0: Ja, értem, egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
3: Szerintem jó.
1: Most hírek, Eszter, Bátor terenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
0: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával, széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
3: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
0: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
3: Szerintem jó.
1: Most hírek, Eszter, Bátor terenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
0: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával, széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
3: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
0: De jól hangzik.
3: Ugye?
0: De jól hangzik. Köcsögölés
1: a naplementében.
3: Igen, magyarul így hangzik, de végcsomottatod ezt róla.
1: De miért? Igen. Szóval sokkal jobban hangzik.
0: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Akkor a duma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! A hogyan vidd ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
1: Egy vállalkozó géniusz találtunk az SMS falon.
0: Óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
3: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
1: zabálják. Nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
0: Igen, mi volt?
1: Csingpong vagy?
0: Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen.
1: Etnikai puszi.
0: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28-okban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt.
0: Óriási. Tehát négercsókot Sri Lankára, ez...
1: Példakép.
3: Egy milliárdossal beszélünk?
4: Ötletnek jó volt.
1: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
4: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a négercsóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy négercsók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták minden, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
0: Mennyit adhatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy négercsókot kell eladni Sri Lankán?

0: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban jutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
1: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
2: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
0: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sillankán. Úgyhogy ez a...
2: Majd hisz ebben az üzleti modellben.
1: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtött üröstáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
0: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosultsága.
1: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
3: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
0: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
2: Ezt tettetek le házasságotokat?
1: Igen, a néger csoktetbe.
0: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
1: Az volt a második?
0: Az volt az első, amikor az befutyolt, jött a néger csók.
1: Szenzációsak vagyok. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok mi, a harmadik ott vagyok. Na jól van, egyszer.
0: Hello.
1: Imádom.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile-jégkrém 1499 forint, 3 termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
17: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
16: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
18: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
19: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
20: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek.
1: digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
22: Persze. Először megpirítjuk a hamburger lucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Ritzburgerben.
23: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, Kusz Vidán Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
25: Nyárindító 20%-os kupon az Alföld áruházban. Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forint és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek a mikrofonnál már Faragó Miklós. Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon és az internet segítségével bárhol együtt rádiózhatunk a következő órákban. radioegygong.hu. És hát folytatódik a belépő a nyárba a Rádió egy gong nyeremény játéka, ahol is ma kiderül, hogy kié lesz a heti fődíj, de van még ma is napi nyereményünk, két darab VIP belépő a Ballófesztre, amit majd 3 és 4 óra között sorsolunk délután. És hát óránként adom a hétvégi Ikon Kecskemét rendezvényére a páros belépőt, egy felnőtt, egy gyermek részére szól ez a páros belépő, ami majd holnap lesz ez az esemény. Erről is beszélek, de a legfontosabb, hogy az iskola csengőt figyeljétek, amikor is kicsengetünk, jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet, SMS-ben Viberen a 29 414 020-ra, és ha visszahívunk benneteket, a telefont vegyétek fel úgy, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Sok sikert! Ez pedig már a Fastboy dala. Good life!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy, és hogy miért áll le egyre gyakrabban az internet? Erre keresük a választ a mai Netpercek rovatunkban. Az elmúlt években egyre többször fordult elő, hogy a világ különböző online szolgáltatásai egyszerre álltak le. Egy pillanat alatt eltűnik a ChatGPT, Spotify, vagy akár egy egész közösségi platforma. Legtöbb ember ilyenkor csak annyit lát, hogy nem tölt be az oldal, pedig a háttérben sokkal mélyebb változás zajlik. Az internet működése egyre inkább néhány hatalmas infrastruktúrára épül. A modern internet egyik legnagyobb gyengesége a központosítás. A 90-es években a legtöbb vállalat saját szervereket és rendszereket üzemeltetett. Ha egy cég rendszere leállt, az csak az adott szolgáltatást érintette. Ma viszont rengeteg weboldal és alkalmazás ugyanazokra a felhőszolgáltatókra, például az Amazon vagy a Microsoft infrastruktúrájára épül. Ha ezek közül egy rendszerben hiba történik, az egyszerre rengeteg szolgáltatást érinthet. A mesterséges intelligencia további terhelés jelent erre a rendszerre. Az olyan chatbotok, mint a Cloud vagy a ChatGPT hatalmas mennyiségű számítási kapacitást igényelnek, és gyakran egyszerre milliók használják őket. Egy 2026-os leállás például részben azért következett be, mert a szolgáltatás iránt hirtelen megugrott a kereslet. Az internet ma sokkal erősebb és gyorsabb, mint vala, ugyanakkor paradox módon törékenyebb is. Amikor néhány kulcs fontosságú rendszer tartja össze a digitális világot, egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy az egész online ökoszisztéma rövid időre megbillenjen.
2: Jól hallottad! Ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Különleges irodalmi és helytörténeti előadásra várják az érdeklődőket ma délután 3 órára a Katona József emlékházba. A rendezvény központjában idősebb Katona József, a Bánkbán szerzőjének édesapja áll, akinek alakját és örökségét Székelyné Körös Ilona történész etnográfus mutatja be. Zajlik a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten, és ma délután 5 órától Bősze Ádám zenetörténész tart majd előadást Nagy zenészek, nagy szerelmek című kötete kapcsán Bartók Béláról, a Katona József könyvtár. Holnap délután 14:30-kor Bartucz Éva író, cégvezető és Popovics Tamás író lesz a könyvtári kávézó vendége, akiket Puha Éva, a Rádió egy gong műsorvezetője, nő és férfi szerepekről fog kérdezni. Holnap tanévzáró koncertet tart a Mátyás Király Citera zenekar délután 5 órakor a Korvin Mátyás Általános Iskola aulájában. A koncerten közreműködik majd a Pengettyű Citera együttes, valamint a Gyöngy Füzér Népdalkör. A Virágos Széchenyi Városi rendezvény sorozat keretén belül pedig vasárnap az Aradi Vértanúk terén 10 órától este 8 óráig nyárindító bulit tartanak. A nap folyamán felép majd Olá Dániel, az Ülőbikák, valamint a Piros Sapkás zenekar is. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Ha az iskola csengőt hallottátok, akkor pedig SMS Viber számon kell a nyerni szeretnék üzenetet elküldeni, és a belépő a nyárba a Rádiói Gongon mondatot jó jegyezzétek meg, mert a telefont így vegyétek fel, ha visszahívunk benneteket. Most Taylor Swift énekel, ez már az Up Light.

0: Ez a rádió egy gong, jövünk a közlekedési információkkal, vannak bőven. Az M5-ösön figyelni kell, mert a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét és Kiskunfélegyházak között az elválasztó sávban dolgoznak, és délután 3 óráig a 107-es, 92-es kilométerek között a belső sávot szakaszosan lezárják. Szintén a főváros irányába Örkény és Irács között fenntartási munka miatt a 67-es, 37-es kilométerek között 15 óráig csak a külső sáv járható. Az M5-ös mellett figyelni kell az 52-es főúton is, Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es, 51-es kilométerek között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Hamarosan játszunk, hiszen ebben az órában is várom majd a bűvös mondatot hallgatónktól. Bekerülhet a nap és a heti fődíj sorsolásba, és viheti az óra nyereményét. A heti fődíjunk 300 ezer forint értékű, a luxus sátrak egyikében tölthet el 3 nap 2 éjszakát. Nagykörösen a Richter Safari Parkban szerencsés hallgatónk, akit délután kisorsunk 4 és 5 óra között majd. Pár perc múlva Lady Gaga felvételével folytatjuk, ez lesz az Abracadabra.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi ifjúsági napok.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világ sikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
14: Július 2-3-4.
15: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
16: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
17: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
3: Finomít. Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Következnek a Rádió egy gongon a VB hírek. Hazai győzelemmel kezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. A társrendező Mexikó az Azteca otthonában 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A találkozón három piros lapot is kiosztott a játékvezető, kettőt az afrikai, egyet a mexikói csapat kapott. Érdekesség, hogy a 2018-as és a 2022-es VB-n 64 mérkőzés alatt volt összesen 4 kiállítás. Tegnap ez egy hír ilyen egyetlen meccsen összejött. Magyar idő szerint ma hajnalban az A csoport másik összecsapására is sor került. A Dél-Korea-Csehország találkozó sokkal sportszerűbb volt, hiszen csak egy sárgalap villant és 3 gólt is láthattak a nézők. Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re győzött. A világbajnokság második napján bemutatkozik a másik két rendező ország. 21 órakor Kanada a Bosznia-Hercegovinával játszik Torontóban, míg hajnali 3-tól az USA Paraguayjal csap össze Los Angelesben. Elemzők szerint a torna egyik meglepetés csapata Norvégia lehet. Nos, a skandináv ország szakmai stábja mindent meg is tesz a jó szereplésük érdekében. Például 8 tonna élelmet vittek magukkal a VB-re. A legnagyobb példányszámú norvég napilap beszámolója szerint a norvég válogatott étel listáján 300 kg lazac, 116 kg barna sajt és 6000 narancs is szerepel. A 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként több szakács is elutazott a világbajnokság helyszínére. A norvégok magyar idő szerint szerda éjfélkor kezdik meg VB szereplésüket Irak ellen. A Rádió egy gong VB híreit hallottátok. A folytatásban pedig ez már Exen, Sera és Misha Miller közöse. A Don't Leave!

0: rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy, és már csörög is a telefon, valahol.
1: Halló.
0: Nem tudom. Igen, mit is kell mondani? Nem tudjuk?
1: Egész héten nem hallottam, és most akartam pont hallgatni, és nem tudtam meg, így nem hallottam azt, amit kellett volna mondani.
0: De nyerni szeretnék, üzenet viszont jött.
1: Igen, mert tengettyűt ezt hallottam, igen. Viszont nem mondták be most, hogy mit kellene mondani. Én legalábbis nem hallottam.
0: Hát egész héten ugyanazt. Belépő a nyárba.
1: Nem voltunk házon belül. Aha, rádió
0: házon közül, kívül volt. Jó, belépő a nyárba, a rádió gongon ez a mondat, amit vártunk, és várunk is.
1: Nem mondhatom.
0: Hát mondjuk be persze, hogy gyakoroljuk egy kicsit.
1: Belépő a nyárba.
0: A rádió egy gongon. Így
1: teljes. A rádió egy gongban.
0: Nem gongban, hanem egy gongon.
1: De... gongon.
0: Facebookon, Instán is ki van írva egyébként már hétfő óta. Érdemes azt
1: dolgozok
0: is meg...
1: közben, és nem jó, tudtam oda semmi figyelni.
0: Gond. Semmi gond. Egyébként melyik nyeremény tetszene nagyon, amiért főleg írt?
1: Hát a sátras, vagy ez a
0: luxus sátras.
1: Igen, a gyerekeim nagyon élveznék.
0: Tart még a játék a mai napon, úgyhogy küldeni kell a következő órába is egy üzenetet, jó?
1: De akkor most fel kell írjam ezt. Köszönöm.
0: Írjuk fel, jó? Tehát belépő a nyárba, a rádió egy gongon.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Szép napot, szia.
1: Ja.
0: Érdemes felírni ezt a mondatot. Mondom csak azért, mert a jövő héten is szükség lesz majd erre a mondatra. Jó, hát most nem tudtam odaadni a kecskeméti ikon rendezvényre ezt a páros belépőt, de az esély megvan a következő órában is, hiszen ugyancsak lesz óra nyereményként ez a belépő, és hát itt van még a nap nyereménye, a VIP belépő a Ballófesztre, és a heti fődíjunkat is ma sorsoljuk délután 4 és 5 óra között. A délelőtt utolsó órája itt a Rádió Gongon első rendalával indul, ez lesz a kamera, és vendégünk lesz dr. Körtvélyesi Attila, nagykörösváros polgármestere a témában. Vele beszélgetek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula, itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban, és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Ballófest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
11: Azaria, Dash, Majka, Csodó, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV és a Gang, és még sokan mások.
12: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
13: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd! Kezeld az okát! Az Elixir Clean Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
14: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
15: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
16: Roncs autó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
20: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
21: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
22: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. Tisztított szennyvízzel mentenék meg a kiskunhalasi sóstót. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési fejlesztési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Eszterházy Péter Minden művészet válogatott beszélgetések című kötetének bemutatójával nyílt meg hivatalosan a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A Katona József könyvtárban tartott pódiumbeszélgetésen az érdeklődők a könyv létrejöttének hátterével is megismerkedhettek. A kötet szerkesztője Pál Sándor Attila elmondta, a korábbi interjúválogatás sikere után folytatta a gyűjtőmunkát, amely végül egy teljesen új könyv megszületéséhez vezetett. A beszélgetés résztvevője volt Martos Gábor művészeti író is, aki személyes emlékeit osztotta meg Eszterházy Péterről, számolt be róla a híres.hu. Csak nem 500 millió forintos fejlesztés indult Kiskunhalason a kiszáradás szélén álló sóstó megmentésére. Ennek lényege, hogy tisztított szennyvízzel pótolják a tóvíz utánpótlását. A városvezetés szerint a megoldás célja a folyamatos és kiszámítható vízszint biztosítása, amely függetleníteni a tavat az aszályos időszaktól. Fejlesztik a játszóteret a kiskunmajsai üdülőfaluban a Jona Termál fürdő közelében. A beruházás a Civilek a játszóterekért Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósul meg. A biztonság érdekében ütéscsillapító gumiburkolatokat is kialakítanak, számol be róla a Dél-Magyar. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gól.

0: Az egész családnak szóló nyereményekre számíthatsz új játékunkban,
1: ha te vagy a leggyorsabb üzenetíró.
0: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, június 12-e, péntek van. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon nyereményjátékunk folytatódik, óra nyereményeink is vannak, napi nyeremény és a heti fődíjat, ma ki is sorsoljuk. A legfontosabb, hogy figyeljetek az iskola csengő hangját, amint meghalljátok, hogy kicsengettünk, jöhet az üzenet a 29-414-020-as SMS Viber számunkra, hogy nyerni szeretnék, és hogyha visszahívunk benneteket, a telefon pedig a következő mondattal vegyétek fel.
2: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
1: Így vegyétek fel tehát a telefont, és tudom adni a páros belépőt az Ikon Kecskemét rendezvényére, ami a holnapi napon lesz itt Kecskeméten. Délután napi nyereményt is sorsolunk, a Ballófestre, VIP belépőt és a heti fődíj sorsolásra is ma sor kerül 4 és 5 között. A Luxus Safari sátrak egyikében szállás és korlátlan VIP belépő 3 nap 2 éjszaka a Richter Safari Parkban Nagykőrösön. Megéri velünk játszani ezen a héten is.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Megérkezett vendégünk dr. Körtvélyesi Attila, Nagykörösváros polgármestere, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Két év telt el a 2024-es választások óta. Az együttműködés fontosságát többször kiemelte polgármester úr, és hát illetve a lakossági egyeztetéseknek is fontos szerepet tulajdonított. Milyen tapasztalatai vannak így az elmúlt két év távlatában?
3: Egy nyitottabb együttműködésre épülő városvezetést képviselek, ahol nagyon fontos, hogy az emberek véleménye megjelenjen. És ez nem csak formalitás, hanem ténylegesen beépülhessen a döntéshozatalba. Összesen 12 alkalommal kezdeményeztünk egyeztetést eddig különböző témákban. Ilyen volt most legutóbb például a váratlan május, miszerint a miniszter kérésére nem vágtuk a közterületeken a füvet, de mondhatnám azt, hogy minden rendezvények után visszamérjük a lakosság elégedettségét, mennyire elégedettek voltak a színvonallal, vagy Rákóczi iskola felújításának ütemezését is módosítottuk a szülők és a tanári kar kérésének megfelelően. Tehát a lakosság véleményét ki szoktuk kérni, és ezeket mindig be is építjük. Hogy igenis érezzék az emberek, hogy van súlya a szavuknak, és beépülnek a döntéshozatalba, hiszen ez a város, ez nem csak egyesekről szól, hanem rólunk szól, mindannyiunkról szól, és ezeket a döntéseket tényleg közösen tudjuk meghozni. És így azt érzem egyébként, hogy egyre jobb döntések születnek. Tehát ha az emberek el tudják mondani a véleményüket, részesei a döntéshozatalnak, akkor nagyon szívesen részt is vesznek, és el is mondják a véleményüket ennek megfelelően, és ezekben a döntéshozatalban sokkal jobb döntések tudnak születni, és ez létrehozza szerintem majd a közös álmunkat, a jól működő várost mi hamarabb.
2: Milyen döntésekről lehet még beszámolni? Egyet említett ugye ez a fűnyírás kérdése, ami ezek szerint Nagykörösön is egy fontos központi téma, ahogyan itt Kecskeméten is szoktunk erről beszélni, de még mit említene meg polgármester úr?
3: Ahogy említettem, a Rákóczi iskola felújítása kapcsán is ilyen volt, hogy a költségvetés kapcsán is folytattunk egy egyeztetést, már a tavalyi év végén, mikor elkezdtük előkészíteni, hogy mire költsünk, hogyan költsünk. Tehát igyekszünk a lakosságot minden olyan témába bevonni, amit úgy érzünk, hogy fontos, és ugye itt nem csak arról van szó, hogy kérdőíveket töltetünk ki a lakosság, és kérjük, hogy mondják el véleményüket, hanem fórumokat is szoktunk tartani, különböző terveket mutatunk be.
2: Tehát személyesen is találkoznak a lakosokkal.
3: Így van, és a koncepció terveken, mikor bemutatjuk a tervezők által, hogy hol tartunk, mondják el a véleményüket, és az alapján haladunk tovább a tervezéssel. Tehát igyekszünk a döntéshozatalba minden szinten bevonni a lakosságot, ahol tudjuk, mert ahogy említettem, sokkal jobb döntések születnek, mi azt érzékeljük, ahol a lakosságot bevonjuk ilyen mélységében.
1: Téma. A rádió egy gongon.
4: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Nagykörösváros polgármestere a vendégünk dr. Körtvési Attilával beszélgetek, hétfőn pedig egy rendkívüli kiállítás nyitnak meg Nagykörösváros központjában. Úgy tudjuk, hogy polgármester úr szorgalmazta, hogy a Marslakók című kiállítást Nagykörösre hozzák. Miért tartotta ezt fontosnak, de talán a még előbbi kérdés, hogy mi is ez a kiállítás, a Marslakók című kiállítás? Mit tudhatunk erről?
2: Nemrégiben az Egyesült Államokban jártam egy szakmai úton, ahol Washingtonban láthattam én is ezt a kiállítást. Ez a Marslakók a magyar tudósok és Nobel-díjasok kiállítása, és az a kiállítás megnyitón Karikó Katalin is részt vett, mint Nobel-díjas. És ugye azért Marslakók kiállítás ennek a kiállításnak az elnevezése, mert kint Amerikában a magyarokat nem értették a nyelvüket, amikor dolgoztak az atomprogramon például, és az ottani tudósokat annyit hallottak, hogy magyar-magyar, és Marsnak értették, valamiért elkezdték őket Marslakóknak hívni, hogy ezek annyira okos emberek, és olyan fura nyelvet beszélnek, hogy ezek biztos nem földi lények tulajdonképpen. És az amerikaiak révén elindult ez a kiállításnak ez az elnevezés, egy Marslakók kiállítás, ami tényleg bemutatja a magyar tudósokat. És ennek a kiállításnak egy üzenete van, mégpedig a tehetség. Az Egyesült Államokban én azt láttam, hogy nagyon sokat foglalkoznak a tehetséggondozással, azzal, hogy a tudás ki tudjon bontakozni, hogy teret engedjenek, akiben látják a kicsit is a szikráját annak, hogy sokkal több van benne. És itt a tehetséggondozásnak ugye az első lépése az, hogy felismerjük, hogy ki az, akiben több van. Van plusz egy kérdése, van egy plusz hozzátett gondolata, vagy olyat meg mer kérdőjelezni, amit mi egyébként nem merünk megkérdőjelezni, mert hogy szerint ez nem így kellene. És ezek az emberek, akikről ez a kiállítás fog szólni, ugyanez. Tehát ezek az emberek példát mutattak abban magyarként, mint például Karikó Katalin is, hogy megmertek valamit tenni, amit más nem. Olyan témához nyúltak, olyannal foglalkoztak, amitben ki tudtak bontakozni, és az emberiség számára maradandót tudtak alkotni. És tulajdonképpen a tehetséggondozás nálunk is ugye nagyon fontos lett az elmúlt időszakban Nagykörösön. Én ezt fontosnak tartom, hogy felkaroljuk, hisz a tehetség támogatása az nem lehet kérdés. Ezért indítottunk városi ösztöndíjprogramot, és igyekszünk is mindent megtenni, hogy a nagykörösi tehetségek ki tudjanak bontakozni. És a város központjában ez a kiállítás, ez egy szabadtéri kiállítás, bármikor megtekinthető, pont azt a célt szolgálja, hogy megmutassuk, hogy akik ilyen nagy tehetségek lettek, honnan is indultak, ugyanolyan egyszerű emberek voltak, úgymond, mint mi, és mégis hova tudtak eljutni. És a kiállítással én bízom benne, minél több nagykörösi diák is, hozzánk látogató is, például a kecskemétiek is átjönnek, és megtekintik. Ez a Deák téren lesz látható, ami egy közösségi tér egyébként, tehát én azt javaslom mindenkinek, aki szeretné ezt a kiállítást megtekinteni tényleg. Jöjjön át akár biciklivel, töltsenek el egy kellemes délutánt a városközponton, nézzék meg ezt a kiállítást, ami egy interaktív, mindegyik tudós bemutatja a maga nemében, hogy mit tett le az asztalra, és maga ez a tehetségek előtt is egy kicsit így kalapot tudunk emelni, és tudunk tisztelegni ezek előtt a magyar tudósok előtt. Egészen július 17-ig látogatható, és a tehetséggondozásra is szeretnénk még jobban felhívni a figyelmet, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a gyermekekre, hiszen a jövő tudósai azok belőlük fognak kikerülni.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Nagykörösváros polgármestere, dr. Körtvesi Attila a vendégünk, és az utolsó blokkunkban egy kis programajánló, vagyis hát folytatjuk, ugye beszéltünk arról, hogy Nagykörösváros központjában egy rendkívüli kiállítás nyílik hétfőn, ami egészen július 17-ig látogatható majd, de a jövő hét végén tanévzáró parti és mögyfesztivál, úgyhogy a hétvégére, jövő hétvégére is készülnek programmal a nagykörösieknek és azoknak, akik ellátogatnak majd ezekre a programokra. Na kezdjük, igen, tanévzáró parti, zárul ugye jövő héten a tanév.
2: Június 19-én ugye másodszor rendezzük meg a nagykörösi tanévzáró partit. Azért indítottuk útjára tavaly ezt a programot, hogy legyen tényleg a tanév végén egy buli, ahol a diákok együtt szórakozhatnak, lezárhatják a tanévet, hiszen ezt a tanévet is végig dolgozták, mindent megtettek az eredményekért, következhet a várva várt pihenés. A város ezzel is meg akarja köszönni a teljesítményt a diákoknak, amit a tanév során nyújtottak. Tavaly is nagyon jól sikerült, én bízom benne az idei is. És ilyen mellette június 20-án pedig a Mögyfesztiválra is várjuk az érdeklődőket, nem csak a nagykörösieket, hanem mindenkit a környékről, hiszen nálunk ugye a megyet, ugye mi körösiesen Mögyként mondjuk, eléggé egyedi, és büszkék is vagyunk rá, a Mögyeseinkre és magára erre a Mögyre is, és szeretnénk, hogyha minél többen megismerkednének a körösi Mögyjel. Természetesen főzőversenyen indul, hiszen a Mögyet hogy tudjuk megjeleníteni a főzés során, hogy tudjuk beépíteni az ételekbe, utána a helyi tehetségek is lehetőséget kapnak, és estére pedig már a nagyobb sztárokért, a vendégeké lesz a színpad, ugye Chris Houdié és a Honey Beast élő koncert is lesz a Cifra kertben. Ha valaki itt most a mai beszélgetésünket is végighallgatta, akkor azt tapasztalhatja, hogy nagykörösön ugye próbáljuk a lakosságot bevonni és mindent megadni az embereknek. És ez tényleg nem csak egy kitűzött cél, hanem ezt úgy tekintjük, mint egy utat, mert a cél az, hogy legyen egy jól működő városunk. Hogy mindenki jól érezze magát. Elmondhassa a véleményét, a tehetséggondozásra odafigyeljünk, a diákokat érezzék, hogy a városnak fontosak, hiszen szeretnénk tényleg ez a záropartival megköszönni, viszont mellette, hogy minél több olyan rendezvényünk legyen, és maga a Marsakok kiállítás is például, vagy a Mögyfesztivál is, ahol az emberek együtt tudnak lenni. Mert a kikapcsolódásra, a találkozásra, a beszélgetésekre szükségünk van a hétköznapokban, hiszen ez az, ami különlegessé teszi ezeket a hétvégéket a hétköznapoktól, és ezekből tudunk szerintem táplálkozni a hétköznapokon is, az emberi kapcsolatokból. Hogy egy igazán jól működő város, amit mi együtt alkotunk nagykörösiek, és remélem, hogy minél többen átjönnek hozzánk, akár a kiállításra, akár a tanévzáropartira, akár a Mögyfesztiválra, és belekóstolnak ebbe a nagykörösi légkörbe, ami tényleg a nyitottságról, az együttműködésről szól, hogy igenis mi szeretünk együtt lenni körösiek, mindenben, ha kell, hallatjuk a hangunkat, minél több minőségi idő együtt töltésére szolgál, hiszen a hétköznapok rohanásai során elmegyünk egymás mellett, találkozunk a boltban, köszönünk, viszont ilyenkor le tudunk ülni, tudunk egyet beszélgetni, meghallgatni egy koncertet, enni akár egy kis Mögyet, vagy inni egy kis Mögyes sört, és hogy sokkal kellemesebben tudjuk megnyitni így a nyarat is. Remélem, hogy Nagykörösnek egy olyan új arcát láthatják, ismerhetik meg, aminek célja tényleg az, hogy ez egy igazán jól működő város legyen.
1: Úgyhogy tanévzáró parti, Mögyfesztivál jövő héten, Nagykörösen a Cifra kertben, és a részletek pedig akkor akár a város oldalán is gondolom megtalálható. A fellépőket itt a Mögyfesztivál kapcsán hallottam, a Honey Beast koncert.
2: Honey Beast koncert, így van, meg Chris Houdié koncert, tehát mindenkit tele szeretettel várunk.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagykörösváros polgármesterének, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, és remélem, hogy minél több hallgatóval találkozunk a rendezvényeken.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. Jól hallottad! Ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. 11:30 után járunk, a kicsöngetés megvolt, jönnek is a nyerni szeretnék üzenetek. Innentől már a sors kezében van mindenki, hogy szerencsések legyetek és kisorsoljunk, és ha visszahívunk benneteket, belépő a nyárba a Rádió egy gongon, így vegyétek fel a telefont, és nyerhettek páros belépőt egy holnapi eseményre, illetve akár a Balló Festre VIP belépőt is, mert napi nyereményként azt is sorsolunk. És hát itt van heti fődíjként a 300 000 forint értékű luxus szállás a nagykörösi Richter Safari Parkban. Mindjárt folytatjuk Kámrád dalával. Ez lesz a Feel Alive.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrok egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett!
10: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
13: A világ Szegeden találkozik.
14: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
13: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
14: a világsikerű Bastille,
13: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
14: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es, 83-as kilométerek között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán Kecskemét és Lajos Mizse között is figyeljetek, mert ugye felújítnak egy hidat, a 88-as, 85-es kilométerek között a belső sávot zárták le, és sávvel húzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Bármi rendkívül tapasztaltok, jelezzétek 29 414 020, ez az SMS Viber számunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!

0: rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Hívunk is egy hallgatót, aki nyerni szeretne. Én pedig várom tőle a mondatot.
1: Belépő a nyárba, rádió egy gongon.
0: Ez az, tökéletes választ és mondatot kaptunk egészen pontosan. De kitől? Én Faragó Miklós vagyok.
1: Ja, Imre vagyok.
0: Imre, örülök, hogy így vetett fel a telefont, mert így tudom adni az óra nyereményét, amit tudod, hogy mi?
1: Én belépő a hétvégi rendezvény.
0: Igen, ez az Ikon Kecskemét rendezvényére szól, ahol aztán lesz nagyon sok minden. Én is megnéztem a honlapon, hogy mi mindennel várják majd az oda látogatókat. Ugye a Neumann János Egyetemen lesz, és a Star Wars negyed, Airsoft negyed, Gyűrűk Ura kiállítás, Lego kiállítás, csak hogy egy-kettőt és kettőcsinálóként ezeket megemlítettem. Már is a páros belépő jár, egy felnőtt, egy gyermek részére, és ezt még ugye fokozzuk, mert van ma is napi nyereményként Balló Festre két VIP belépőt, amit sorsolunk majd. Jó?
1: Igen, igen.
0: Erre is megvan az esély. És itt van a heti fődíj, amit már mindenki nagyon vár. A Richter Safari Parkba sorsolunk egy olyan nyereményt, ami 300 000 forint értékű, mert hogy nem csak belépő, hanem ott lehet aludni. 3 nap 2 éjszaka a luxus safari sátrak egyikében. Szállás. Na mit szólnátok hozzá?
1: Nagyon jó lenne, szeretnénk.
0: Hát van egy-két gyermek azért a családban?
1: Unoka.
0: Unoka? Oké. Okay. Rendben, akkor már is a neved a kalapba kerül, maradj vonalban, adáson kívül felírom a teljes nevet meg a telefonszámot mindjárt, úgyhogy a Daily Mix pedig közben indul itt nálunk a rádió, egy gongon majd Ray Dalton slágerével lesz ezt a Blood Running.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
11: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
12: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
13: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
14: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
15: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
17: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
18: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
19: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül külvásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
20: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft.-vel.
21: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
22: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
23: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
24: Nyárindító 20%-os kupon az Alföld áruházban. Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
7: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Kecskeméten is megrendezik a mozgás éjszakáját. A cigánymesék képeiből nyílik kiállítás a Hírös Agórában. Új vezetője van a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni, sárkányhajózni is lehet. Kecskeméten idén első alkalommal rendezik meg a mozgás éjszakája programot. Az érdeklődőket a Benkó Zoltán parkban, illetve a kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér előtti parkban várják. Bács-Kiskunvár megyében Kecskemét mellett Baja és Kiskörös is csatlakozott a program sorozathoz. Vasárnap délután nyílik meg a Mesélek, ha van kinek című kiállítása Híros Agora Kulturális Központban. A tárlat a Kecskeméti Film által készített cigánymesék animációs sorozat alkotásaiból mutat be válogatást, írja a híros.hu. A megnyitón köszöntőt mond többek között Harmatos Zoltán és Tóth László István producer. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetésen is részt vehetnek, amelyet Horváth Mária Balázs Béla díjas animációs filmrendező és Tóth Pócs Roland rendező vezet. A kiállítás a cigánymesék világán keresztül mutatja be a roma kultúra értékeit, történeteit. Tóth Tamás rendőr altábornagy tölti be a jövőben a rendőrfőkapitányi posztot Bács-Kiskunvár megyében. A kinevezésre azután került sor, hogy májusban váratlanul elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, a vármegye korábbi főkapitánya, írja a baon.hu. Az új vezető korábban Budapest rendőrfőkapitányaként és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetőjeként is dolgozott. Megújul a kecskeméti vasárnapi kézműves és termelői vásár. Június 14-től a korábban Bohém piac néven ismert rendezvény Híros Kosár néven várja a látogatókat. A Budai utcai piaccsarnok szabadtéri területén, írja a híros.hu. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
4: Rádió
2: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel, mix

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
2: Szuperek vagytok.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 1:15 van, és ez már a Daily Mix. Én Faragó Miklós vagyok. 14 óráig rádiózzunk együtt, és a belépő a nyárba a Rádió egy gongon játékunk is folytatódik. Valamikor megszólal az iskola csengő, utána várom a nyerni szeretnék mondatokat SMS Viber számunkra, ami a 20 9 414 020-as. És hogyha visszahívunk benneteket, egy nagyon fontos feladat van, hogy ne úgy vegyétek fel a telefont, hogy haló tessék, vagy igen, hanem a következő szavakkal.
1: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
0: Aki ezt megteszi, jár az óra nyereménye az Ikon Kecskemét rendezvényére, színpadi előadások, közösségi programok, tematikus bemutatók. Holnap majd, ez az esemény holnap lesz, úgyhogy megnyerhetitek a belépőt hegyfelnőtt egy gyermek részére, de van napi nyeremény és heti nyereményünk is. Ezekről is beszélek majd, hogyha még nem hallottatok volna róla, de a Facebookon, Instagramon is minden információt megtaláltok. Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine. Itt a Daily Mixben a Rádió Gongon, ezzel a dallal megyünk tovább. Jó étvágyat az ebédhez!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: A mai napon is van még egy napi nyereményünk, a belépő a nyárba a Rádió egy gong nyereményjátékának keretén belül. 15 és 16 óra között sorsolunk két darab VIP belépőt a Balló Festre. És hát itt van a heti fődíj, ami 300 000 forint értékű, két felnőtt, két gyermek részére, három nap, két éjszaka szállás a luxus szafari sátrak egyikében, önellátással és korlátlan VIP belépővel a nagykörösi Richter Safari Parkba. Ezt a fődíjat, heti nyereményünket délután 4 és 5 óra között sorsolja majd Kormos Zsolt. Az iskola csengő után jöhet a nyerni szeretnék üzenet. Annyit segítek, hogy ebben az órában még nem csengettem. Ez pedig már a Walk With Me-t a Daily Mix-ben.

Jól hallottad! Ez a csengő hangulta jeladása jelentkezése. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A délutáni órákban is hosszabb, rövidebb napos időszakokra számítani lehet. Csapadék legfeljebb az ország északnyugati részén fordulhat elő. Kecskeméten 21, Nagykörösön, Csongrádon 23 fok van. Ami a hétvégét illeti, többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik szombaton. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre lehet számítani. Ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomolyfelhő képződés kezdődik, úgyhogy elszórtan záporok kialakulhatnak majd vasárnap. A Daily Mixben megyünk tovább Bibi Rex és Faithless közösével. Ez most a New Religion.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Daily Mix a Rádió 1.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ha rádió egy gongot hallgatjátok, az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a főváros irányába Örkény és Inács között fenntartási munka miatt a 67-es és 37-es kilométerek között 15 óráig csak a külső sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon Kecskemét és Kiskunfélegyháza között pedig az elválasztó sávban dolgoznak. A 107-es, 92-es kilométerek között a belső sávot szakaszosan lezárják. Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jelezzétek nekünk, várom az utakkal kapcsolatos info 29 414 020 az SMS Viber számunk. Hamarosan játszunk, de előtte még egy Ed Sheeran is énekel.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy, és ismét játszunk, és ismét várom a megfelelő mondatot.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon.
0: Ez az a mondat, amit várunk egész héten, és meg is kaptuk, de hogy kitől? Én Faragó Miklós vagyok, szia!
2: Szia, Krisztián vagyok.
0: Krisztián, gratulálok, megvan a nyeremény és az esély is a napi heti fődíjakra.
2: Ó, nagyon szuper.
0: Hát akkor beszéljünk róla, hogy miket is lehet nyerni a héten nálunk. Mit nyertél most?
2: Egy pár belépőjegyet a BMW találkozóra, talán egy felnőtt is egy gyerek belépőjegyet.
0: Nem, a kecskeméti Ikon rendezvényre nyertél.
2: Ikon,
0: egy.
2: Bocsánat.
0: Igen, az Ikon rendezvényre, hiszen a hét elején valóban volt olyan nyeremény is arra az eseményre, de most, ahogy már egész nap hangsúlyoztam, hogy ma az Ikon kecskeméti rendezvényre, ami holnap lesz, itt a Nagyon János Egyetemen, úgyhogy oda nyertél most egy belépőt, így van, egy felnőtt is a gyermek részére. És ugye van napi nyereményünk ma is, sorsolunk, 15 óra után Ballófestre juthat el egy szerencsés hallgató másodmagával, és a VIP belépőt megnyerheti. Szeretsz bulizni?
2: Igen, szeretek.
0: Van kedvenc előadód, vagy milyen zenei vonalat szeretsz?
2: Vegyesen mindent.
0: Oké, jó. És hát itt van a heti fődíjunk, amit szerintem te is tudsz, hogy akkor mi az.
2: A Ritter Safari Parkba.
0: Igen, mit lehet ott csinálni?
2: VIP belépő és szállás.
0: Úgy van, szívesen ott töltenél két éjszakát?
2: Szerintem a párommal elvolnánk biztos, igen.
0: És két gyermeket is lehet vinni.
2: Az még nincsen, de keresztgyerekek jönnének.
0: Na hát akkor meg is lenne oldva. Jó, oké, a kalapba kerül a neved, úgyhogy részt veszel a sorsolásokon. Gratulálok az óranyereményhez, és köszönöm, hogy velünk vagy, Krisztián.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nyereményjátékunk folytatódik a következő órában is, ahogyan a Daily Mix is. A német dalszerző, énekes producer Kamrád dalára számíthattok. Jön majd a Be Mine itt a Daily Mix második órájában.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Ballófest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
7: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
8: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
9: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: Szokitex, lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen ingyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex, lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
12: A Plazma Centerben júniusban is közösen csinálhatjátok a fesztivált. Hívd el barátaidat is plazmát adni a nyáron, hiszen sikeres meghívásodat 15 000 forint extra juttatással háláljuk meg. Barátaid pedig az új plazmadó kiemelt akcióit és az életmentés fantasztikus érzését élvezhetik. Ha pedig májusban már volt olyan ismerősöd, aki a te meghívásodra alkalmasított, feltétlenül emlékeztest, hogy teljesítse élete első plazmaadását június 15-ig, hogy páros fesztiváljegyet nyerhessetek. Részletek plazmacenter.hu.
11: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
13: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
11: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
14: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
15: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Idén is megválasztották Árpádváros legszebb kiskertjét Kecskeméten. Néhány napra Kecskemét lesz a Báb színházak fővárosa. Párfokos lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Július elején fogadja Kecskemét az Antal Floral Europe nemzetközi zsűriét, miután a város tavaly megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. A szakemberek nem csak a parkokat és virágágyásokat vizsgálják majd, hanem azt is, hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozás kihívásaihoz. Kecskemét a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatkozik be Európának, írja a Vármegyei Lap. A zsűri 11 helyszínt látogat végig, köztük a történelmi belvárost, a Benkó Zoltán Parkot és az Arborétumot is. A programban önkormányzati cégek, iskolák, civil szervezetek és kutatóintézetek is részt vesznek. 35 kiskert gondozója nevezett a Virágos Árpád városért a legszebb kiskert versenyre Kecskeméten. A zsűri végül a Batthyány út 1921-es lépcsőház hátsó kertjét választotta a legszebbnek, amelyet Greiner Erzsébet gondoz. A győztes egy 60 000 forintos kertészeti utalványt kapott. Emellett több további díjat és külön díjat is kiosztottak, írja a híros.hu. Június 13-a és 18-a között rendezik meg Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóját. Az eseményen 27 társulat mutatkozik be összesen 31 előadással, a legkisebbeknek szóló produkcióktól egészen a felnőtt előadásokig. A fesztiválon hazai és határon túli szakemberek, színi kritikusok és egyetemi hallgatók is részt vesznek. A programot kiállítások, szakmai fórumok és egy különleges filmvetítés is színesíti, hívja fel a figyelmet a híros.hu. Az esemény célja, hogy a közönség és a szakma egyaránt átfogó képet kapjon a kortárs bábszínház sokszínű világáról. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. továbbra is enyhe hideg fronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Daily Mix. Borád és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, és ebben az órában is az iskola csengetést figyeljétek. Utána jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet a 20 9 414 020-ra. Az óra nyereménye továbbra is egy páros belépő, mégpedig egy holnapi eseményre, az Ikon Kecskemét rendezvényre, egy felnőtt és a gyermek részére szóló belépőt nyerhettek. Ha visszahívunk benneteket, akkor pedig a telefont úgy vegyétek fel, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. 15 óra után napi nyereményt sorsolunk, 2 darab VIP belépőt a Ballófesztre, a heti fődíja 16 óra után kisorsoljuk majd. Akik a héten velünk játszottak, izgulhatnak, hogy kié lesz az a szállás, amit a luxus szafari sátrak egyikében eltölthet majd szerencsés hallgatónk. Most pedig Taylor Swift énekel, ez a The Fate of Ophelia.

Jól hallottad, ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. Akkor rajta! Mostantól kezdve várjuk az SMS-ben vagy Viberen érkező jelentkezéseket. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix. Jövő héten szombaton lesz a múzeumok éjszakája, így előzetesen csak jelzem, hogy rengeteg program vár majd ránk itt Kecskeméten is. A Daily Mixben pedig most Robin Schulz, Jasmine Thompson dalát hallgatjuk így közösen 13:30 előtt egy perccel. Ez a Sun Goes Down. Nothing.

Rádió 1-en. Kiszakadt a programzsák. Most válogathatsz a nyári programnyeremények özönében. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkát végeznek. A 34-es, 51-es kilométerek között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, tolódás tapasztalható. Az 5-ös főúton a 86-os, 88-as kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Tápiószőlős és Ceglét között az útmenti növényzetet vágják vissza a 311-es főúton, a 21-es, 31-es kilométerek között lassan mozgó munkagép lassítja a haladást. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Nyerni szeretnék, üzenetek jöttek folyamatosan, mindjárt hívok is egy hallgatót, aki, hogyha jól veszi fel a telefont, viheti az óra nyereményét, és még ő is esélyt kap a napi és a heti fődíjra. A Daily Mix folytatásában pedig jön a Turn the Lights Off.

0: Ez a Rádió egy gong. Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon egy szerencsés hallgatónknál, aki akkor a legszerencsésebb, hogyha...
1: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
0: Ha ezt a mondatot mondja, és mondta is, Faragó Miklós vagyok, szia!
1: Szia, Zsanett vagyok.
0: Zsanett, gratulálok, megvan az óra nyereménye.
1: Köszönöm szépen.
0: Holnap mehettek az Ikon Kecskemét rendezvényre. Egy felnőtt, egy gyermek részére szól ez a belépő.
1: Köszönöm szépen.
0: Mennyi idős gyermeked van?
1: Egy 2,5 éves és egy közel 5 éves.
0: Na, a közel 5 évesnek lehet, hogy azért lesznek ott jó kis legósarkok, vagy éppen Jurassic Park gyűrűk ura sarkó, meg mind.

0: Úgyhogy jó szórakozás majd, de azért mondom tovább, hogy itt van még két nyereményünk, ugye? Tudod, hogy lesz még sorsolás ma?
1: Igen, igen.
0: VIP belépő a Ballófestre, 2 darab, napi nyereményként 15 óra után, 16 óra után pedig zárjuk a hetet, mégpedig luxus safari sátrak egyikében szállás nyer egy hallgatónk, aki 3 nap 2 éjszakát eltölthet a Richter Safari Parkban, Nagykőrösön.
1: De jó, mind a kettő tökéletes lenne.
0: Jártatok már Ballószögön vagy Nagykőrösön?
1: Hát én kimondottan Ballószögön élünk, úgyhogy igen.
0: És a Nagykőrösön
1: még nem voltunk, ott még nem voltunk.
0: Jó, oké, kalapban a név, és akkor lehet izgulni. Sok sikert, szerencsét kívánok neked is, és mindenkinek, mert rengetegen kerültek a kalapba ezen a héten, és még kerülhetnek is. Kormos Zsolt mindjárt érkezik, de tőled most búcsúzunk, illetve maradj még vonalban, mindjárt felírom az adataidat.
1: Köszönöm, szia!
0: Mindjárt 14 óra, és a híreket követően Kormos Zsolt lép a stúdióba, illetve már itt is van a stúdió környékén, mondhatni, és vele rádiózhattok 17 óráig, de elárulok egy titkot, vagy nem titok, de hétvégén is találkozhattok Zsolttal majd. De maradjunk a mai napnál, sorsolja a napi és heti fődíjainkat, és persze játssza az igazi mai slágereket, Accent és a Don't Leave, amivel kezdem pedig. Kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, Faragó Mintost hallottátok az elmúlt 4 órában, viszont hallásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre. Szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: A világ Szegeden találkozik.
13: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
12: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
13: a világsikerű Bastille,
12: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
13: és a legnagyobb hazai együttesek.
14: Június 15-én bérletárforduló.
13: Szín.org.
15: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
17: Kecskemét, Napsugár utca 2.
16: Beszélsz ki autóbontó.
18: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kerte és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambolin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
19: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
20: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
21: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
22: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
23: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
24: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
25: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
26: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. Tisztított szennyvízzel mentenék meg a kiskunhalasi sóstót. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Eszterházy Péter Minden művészet válogatott beszélgetések című kötetének bemutatójával nyílt meg hivatalosan a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A Katona József könyvtárban tartott pódiumbeszélgetésen az érdeklődők a könyv létrejöttének hátterével is megismerkedhettek. A kötet szerkesztője Pál Sándor Attila elmondta, a korábbi interjúválogatás sikere után folytatta a gyűjtőmunkát, amely végül egy teljesen új könyv megszületéséhez vezetett. A beszélgetés résztvevője volt Martos Gábor művészeti író is, aki személyes emlékeit osztotta meg Eszterházy Péterről, számolt be róla a híres.hu. Csak nem 500 millió forintos fejlesztés indult Kiskunhalason a kiszáradás szélén álló sóstó megmentésére. Ennek lényege, hogy tisztított szennyvízzel pótolják a tóvíz utánpótlását. A városvezetés szerint a megoldás célja a folyamatos és kiszámítható vízszint biztosítása, amely függetlenítené a tavat az aszályos időszaktól. Fejlesztik a játszóteret a kiskunmajsai üdülőfaluban, a Jona Termál fürdő közelében. A beruházás a Civilek a Játszóterekért Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően valósul meg. A biztonság érdekében ütéscsillapító gumiburkolatokat is kialakítanak, számol be róla a Dél-Magyar. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermegy.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Pontosan 10 perccel múlt délután 2 óra, és a munkahelyeken a szemek előtt valószínűleg már mindenhol a hétvégi tervek lebegnek. Megérkezett a szabadság előszele Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környező településeken. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket, és üdvözlet a kijelzők előtt üldögélő internetes hallgatóknak is. Kezdődik az egész héten át tartó akciónk utolsó néhány órája, a belépő a nyárba a Rádió egy gongon elnevezésű játék utolsó felvonásában. Ma délután olyan belépők találnak gazdára, amikkel az egész család felejthetetlen napokat tölthet el idén, a szünidőben. Ebben az órában például egy felnőtt és egy gyermek részére szóló belépőt lehet nyerni a Kecskeméti Ikon Fesztiválra. A napi nyereményünk 2 VIP belépő a Balló Festre, és a heti fődíjunk 2 felnőtt és 2 gyermek részére szállás a nagykőrösi Safari Parkban. A feladat továbbra is ugyanaz, mindössze az iskola csengő hangjára kell koncentrálni 2 zene között. Amint felcsendül a csengetés, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Annak, akit visszahívunk, már csak egyetlen dolga van. A telefont a következő mondattal kell felvenni. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Hamarosan érkezik a legfrissebb hétvégi programajánló a Könyvhét és a Citera zenekarok legizgalmasabb eseményeivel. De addig is érkezik Lady Gaga dala, a Dönt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A hétvégén a könyvek szerelmeseitől a népzene kedvelőiig mindenki megtalálhatja a számításait. Kecskeméten már javában zajlik a 97. ünnepi könyvhét programsorozata, ahol ma délután 5 órától egy rendkívül izgalmas előadás veszi kezdetét a Katona József könyvtárban. Bősze Ádám zenetörténész a Nagy zenészek, nagy szerelmek című kötete kapcsán tart bemutatót, ezúttal Bartók Béla magánéletének rejtett kulisszatitkait feltárva. Ugyanitt a könyvtári kávézóban holnap délután 14:30 Bartucz Éva és Popovics Tamás írók foglalnak helyet az asztalnál, akiket Puha Éva, a Rádió 1 Gong műsorvezetője kérdez majd a női és férfi szerepek jelenkori kihívásairól. Holnap délután 5 órakor a névzáró hangverseny tart a Mátyás Király Citera zenekar a Korvin Mátyás általános iskola aulájában, ahol a Pengettyű Citera együttes, valamint a Gyöngyfüzér népdalkör is közreműködik. Vasárnap pedig a Virágos Széchenyi Városi rendezvénysorozat keretein belül az Aradi Vértanúk terén délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig nyárindító bulit rendeznek, ahol Olá Dániel, az Ülőbikák, valamint a Piros Sapkások zenekar gondoskodnak a dallamokról a szabad ég alatt. A vadaskerti koncertektől a könyvheti pódiumokig bőven van tehát hová szervezni a családi perceket. De ha a kinti élmények mellé a fődíjunkat is szeretnétek megnyerni, akkor itt a lehetőség. Valószínűleg hallottátok már a csengő hangját, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Ne feledjétek, a telefont a következő jelszóval kell felvennetek. Belépő a nyárba, a Rádió 1 Gongon. Óranyereményünk, VIP belépő az Ikon Fesztiválra, és a szerencsés hallgatónk bekerülhet a napi, illetve a heti fődíj sorsolásba is. A folytatásban következik Jamina és a Feel the Fire.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
10: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
12: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg te a és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex, lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
13: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
1: Rádió!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma délután továbbra is hosszabb, rövidebb napos időszakokra lehet számítani, de a gomoly felhőkből helyenként futózápor vagy egy-egy zivatar időnként kialakulhat. A legmagasabb értékek 23 és 25 fok között alakulnak. Holnap is hasonló képet mutat az égbolt, a több órás napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarja meg, amiből futózápor vagy zivatar is előfordulhat. A hajnali 15 fok után délutánra már kifejezetten meleg, 28 fokos csúcsértékekre van kilátás. A mai és a holnapi nap tehát még tökéletes időt biztosít a kerti munkákhoz és a pihenéshez is. A folytatásban nem sokára útinformációkkal jövök vissza, és már indul is Ed Sheeran igazi mai slágere, Cyril remixében itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3 óra lesz, 10 perc múlva. A Rádió Egy Gong legfrissebb útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont átépítése miatt a lehajtóág zárva van, és a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. Budapest felé csak a felhajtó járható, a 73-as és a 76-os kilométer között pedig 60-as korlátozás mellett szűkülnek a sávok. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es építésénél használ állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél jelzőrös irányításra és néhány perces várakozásra kell számítani. Az 52-es főúton hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávok le vannak zárva. Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között mozgóterelés mellett dolgoznak az útépítők. A sávlezárások és a jelzőrös szakaszok miatt érdemes tehát a megszokottnál egy kicsivel nagyobb követési távolságot tartani. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Egy Gong. Nem sokára jövünk a mai utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig Lotfi Begi és Király Viktor igazi mai slágere indul a Rádió.

0: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
1: Én pedig Korma Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából. Szia, tökéletes volt a bejelentkezés. Gratulálok!
0: Köszönöm szépen, nagyon jó, örülök neki.
1: Ez volt az a bűvös mondat.

0: Dat, amire számítottam, bekerültél a fődíj sorsolásba, és megnyerted óra nyereményünket is. Melyik az izgalmas a három nyeremény közül, mert hogy tulajdonképpen a napi fődíjunkat is megnyerheted. Most azonban megnyerted a páros belépőt az Ikon Kecskeméti rendezvényére, egy felnőtt és egy gyermek részére, de ezen kívül még lehet egy VIP belépőt nyerni a Vallófestre, és van a fődíjunk, ugyebár azt gondolom tudod mi?
1: Igen, Safari Parkba egy szállás lehet. Két felnőtt, két gyerek részére.
0: Tehát melyik a három közül az, amelyik a legizgalmasabb?
1: Hát a legutóbbi az jobban tetszene.
0: Mindenképpen.
1: De a kisfiamnak is biztos tetszene, ez az ikonos is.
0: Hát ez nagyon jónak ígérkezik. Én néztem a programot, lehet, hogy még találkozni is fogunk ott.
1: Lehet. Igen.
0: Kellemes kikapcsolódást kívánok, és
1: nagyon szépen köszönjük.
0: Sok-sok szerencsét a sorsoláshoz. A következő órában tehát már nem lehet jelentkezni a játékra. Helyette viszont kinyitjuk életmód praktikánk robotát, és egy zseniális szomszédbarát vakációs trükköt dobunk be. A következő órát rövid reklám és a hírek után egy síren indítja. Érkezik az Ázis.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer folt. A Maltofer fol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely!
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A világ Szegeden találkozik.
12: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
11: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
12: a világsikerű Bastille,
11: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
12: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
13: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. Helyreáll a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
14: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft. finomít.
19: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
20: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescóhoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
22: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
23: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
24: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és driftrike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
25: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
26: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
27: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Hisburgerben.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Kecskeméten is megrendezik a mozgás éjszakáját, a cigánymesék képeiből nyílik kiállítás a Híros Agórában. Új vezetője van a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni, sárkányhajózni is lehet. Kecskeméten idén első alkalommal rendezik meg a mozgás éjszakája programot. Az érdeklődőket a Benkó Zoltán parkban, illetve a kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér előtti parkban várják. Bács-Kiskunvár megyében Kecskemét mellett Baja és Kiskörös is csatlakozott a program sorozathoz. Vasárnap délután nyílik meg a Mesélek, ha van kinek című kiállítása Híros Agora kulturális központban. A tárlat a Kecskeméti Film által készített cigánymesék animációs sorozat alkotásaiból mutat be válogatást, írja a híros.hu. A megnyitón köszöntőt mond többek között Harmatos Zoltán és Tóth László István producer. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetésen is részt vehetnek, amelyet Horváth Mária Balázs Béla díjas animációs filmrendező és Tóth Pócs Roland rendező vezet. A kiállítás a cigánymesék világán keresztül mutatja be a roma kultúra értékeit, történeteit. Tóth Tamás rendőr altábornagy tölti be a jövőben a rendőrfőkapitányi posztot Bács-Kiskunvár megyében. A kinevezésre azután került sor, hogy májusban váratlanul elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, a vármegye korábbi főkapitánya, írja a baon.hu. Az új vezető korábban Budapest rendőrfőkapitányaként és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetőjeként is dolgozott. Megújul a kecskeméti vasárnapi kézműves és termelői vásár. Június 14-től a korábban Bohém Piac néven ismert rendezvény Híros Kosár néven várja a látogatókat. A Budai utcai piaccsarnok szabadtéri területén, írja a híros.hu. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Éjszakára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A pénteki műszak a legtöbb munkahelyen a végéhez ért. Az autóajtók csapódnak, és megindul a hétvégi rajzás Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Kormos Zsolt vagyok. A hangulat egyre szabadabb, a gondolatok már a pihenés körül forognak. A Rádió egy gong stúdiójában pedig elérkeztünk a délután egyik legfontosabb mérföldkövéhez. A belépő a nyárba a Rádió egy gongon akcióban már nem az óra nyereményeké a főszerep. Ebben az órában a Balló Festre szóló páros VIP belépő várja a gazdáját. Rövidesen a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel jövök vissza, az igazi mai slágerek közül pedig már is indul Bibi Rexa és Faceless közös felvétele, a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert jó zenék szólnak. Vannak ilyen nyereményjátékok.
0: Rádió Egy gong.
2: I thought that I've been hurt before.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Tegnap elstartolt és ma folytatódik a 23. labdarúgó világbajnokság. Mexikó után ma este újabb házigazda mutatkozik be. Kanada Bosznia-Hercegovinával játszik 21 órától. A két csapat még sosem találkozott egymással. Ezután a harmadik rendezőország, az Egyesült Államok is a pályára lép. Hajnali 3 órától Paraguay lesz az ellenfele Los Angelesben. A két ország válogatottja már 7 alkalommal csapott össze egymással. 5-ször az Egyesült Államok, 2-szer Paraguay nyert. Különlegesség az idei VB-n, hogy mivel 3 különböző országban zajlanak az események, így mindhárom országban nyitó ünnepség előzi meg az első meccset. Kanadában a közönséget többek között Alanis Morissette és Michelle Bublé szórakoztatja majd, míg Los Angelesben az est egyik sztár fellépője Katy Perry lesz. Beteg játékos döntötte el ma hajnalban a Dél-Korea-Csehország mérkőzést. Az ázsiaiak hátrányból fordítva 2-1-re nyertek, és a 80. percben győztes találatot jegyző Oh Hing-ju egész nap lázas volt. Ám a meccs kezdetére az orvosi stáb rendbe hozta, így tudta vállalni a játékot. Dél-Korea legközelebb a házigazda Mexikóval játszik, míg a csehek Dél-Afrika ellen javíthatnak. Ezek voltak a világbajnokság legfrissebb hírei, a folytatásban pedig Sean Paul-lal és Dua Lipával megyünk tovább. Következik a No Lie.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
4: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
5: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Zim Fesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
7: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
8: Június 15-én Letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
9: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz!
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest.
15: Július 2-3-4.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
18: Skoda. Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
19: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
20: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
21: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A délután hátralévő részében a napsütés mellett helyenként futózáporok, esetleg zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, a gomoly felhőkből csupán helyenként fordulhat elő frissítő zápor. A hajnali 15 fok után délutánra igazi strandidő érkezik 28 fokos csúcsértékekkel. Ez volt az időjárás. A folytatásban nem sokára érkeznek a legfrissebb útinformációk, és már is indul Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere, a Wonderful Life.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A délutáni csúcsforgalom elérte az autópálya csomópontokat, az elkerülő szakaszokon és a kecskeméti utakon dolgozó munkagépek miatt pedig több kilométeres lassulásokra kell felkészülni az autósoknak. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő kecskeméti szakcsomópont átépítése miatt a lehajtóág továbbra is zárva van. A Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában a 75-ös kilométernél az M44-es építési állványzatának bontása miatt jelzőörös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom. Emiatt lassulás, illetve torlódás tapasztalható. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Nem sokára érkezünk a napi fődíjasunkkal, a folytatásban pedig már is itt van Alex Warren és az Ordinary.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Zsanettet keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia. Tudod-e, hogy mit fogsz csinálni június 20-án szombaton?
0: Balófestre menni.
1: Így van. Hol hallgatsz bennünket egyébként?
0: Balószögön.
1: Akkor nem kell túlságosan messzire menni, igaz?
0: Igen, igen, nagyon jó.
1: És tudod-e, hogy kik lesznek a fellépők ezen a retro fesztiválon?
0: Igazából egy-kettő tudok. Bárány Attila, Dr. Béres, nagyjából ennyit tudok.
1: Ők a kedvenceid közé tartoznak?
0: Ő Bárány Attila, rajta már többször is voltam, őt nagyon szeretem, igen, úgyhogy ő a cél, hogy oda eljussunk most is.
1: Ez a belépő egyébként egy VIP belépő két fő számára. Kivel fogsz menni?
0: A férjemmel.
1: A legeslegjobb választás. Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek, és további nagyon szép délutánt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A napi fődíjunk tehát már gazdára talált. A következő órában viszont elérkezünk a legizgalmasabb részhez. Kiderül, ki viszi el a háromnapos luxus safari sátras családi pihenést. A következő órát ismét egy igazi mai slágerrel indítjuk. Érkezik Loi és a Get Lucky.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 Gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy exotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 Gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BNB találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
12: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
13: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
16: Finom étsz.
17: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
18: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
19: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élvényt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
21: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 20 egyik. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
22: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
23: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
24: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
25: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
26: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Idén is megválasztották Árpád város legszebb kiskertjét Kecskeméten. Néhány napra Kecskemét lesz a Báb színházak fővárosa. Párfokos lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Július elején fogadja Kecskemét az Antal Floral Europe nemzetközi zsűriét, miután a város tavaly megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. A szakemberek nem csak a parkokat és virágágyásokat vizsgálják majd, hanem azt is, hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozás kihívásaihoz. Kecskemét a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatkozik be Európának, írja a Vármegyei Lap. A zsűri 11 helyszínt látogat végig, köztük a történelmi belvárost, a Benkó Zoltán Parkot és az Arborétumot is. A programban önkormányzati cégek, iskolák, civil szervezetek és kutatóintézetek is részt vesznek. 35 kiskert gondozója nevezett a Virágos Árpád városért a legszebb kiskert versenyre Kecskeméten. A zsűri végül a Batthyány út 1921-es lépcsőház hátsó kertjét választotta a legszebbnek, amelyet Greiner Erzsébet gondoz. A győztes egy 60 ezer forintos kertészeti utalványt kapott. Emellett több további díjat és külön díjat is kiosztottak, írja a híros.hu. Június 13-a és 18-a között rendezik meg Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóját. Az eseményen 27 társulat mutatkozik be összesen 31 előadással, a legkisebbeknek szóló produkcióktól egészen a felnőtt előadásokig. A fesztiválon hazai és határon túli szakemberek, színi kritikusok és egyetemi hallgatók is részt vesznek. A programot kiállítások, szakmai fórumok és egy különleges különleges filmvetítés is színesíti, hívja fel a figyelmet a híres.hu. Az esemény célja, hogy a közönség és a szakma egyaránt átfogó képet kapjon a kortárs bábszínház sokszínű világáról. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Továbbra is enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk. A meteorológusok jelzése szerint térségünkben legtöbb 24-25 fok lehet a következő napokban is. Felélénkülhet a szél, viszont napközben azért napsütés sem kizárt. Északára 10-11 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb zuhéra vasárnap számíthatunk.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermű.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. 11 perccel járunk 4 óra után. Megérkezett a jól megérdemelt péntek délután Kecskemétre, Nagykőrösre, Csongrádra és a környező településekre. A mai napra szánt munkahelyi üzemanyag nagy része már elégett. A sluszkulcsok elfordultak, a gondolatok pedig teljesen átváltottak hétvégi üzemmódba. Itt a stúdióban a pult mellett feszült csend vette át az irányítást. A belépő a nyárba kampányunkat az egész héten át tartó hatalmas üzenetáradat után a számítógépes rendszer véglegesen lezárta, és nem sokára a gazdára talál a heti fődíjunk. A 3 napos, 2 éjszakás pihenés 2 felnőtt és 2 gyermek részére, korlátlan VIP belépővel a Richter Safari Parkba. És amíg a gép kiválasztja azt az egyetlen egy szerencsés telefonszámot a sok ezer közül, ma még egyszer utoljára kinyílik a pletykarovat. Rövidesen jön az indiai futókacsák hihetetlen története, mint a vidéki porták legmókásabb és leghatékonyabb biológiai fegyverei a kerti kártevők ellen. Addig is csak igazi mai slágereket pörgetünk. Következik Kashmir és a Y.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A hazai és nemzetközi ökogazdaságok legfrissebb beszámolói szerint valóságos lázban tartja a kert tulajdonosokat az indiai futókacsa nevű szárnyasok tartása, mint a legtökéletesebb és teljesen vegyszermentes kerti munkaerő. A tapasztalatok szerint ezek a mókás megjelenésű nyújtott testalkatú kacsák nem a veteményest vagy a virágágyásokat dézsmálják meg, hanem kizárólag a kerti kártevőkre, különösen a veteményeseket veszélyeztető spanyol mesztelen csigákra vadásznak. Egyetlen pár képes teljesen megtisztítani egy átlagos méretű udvart a kártevőktől, kiváltva a drága és a környezetre veszélyes vegyszereket. Ráadásul tartásuk rendkívül egyszerű, és a mindennapi jelenlétük igazi családi természetközeli élményt hoz a vakáció idejére is. Nem sokára jön az utolsó időjárás előrejelzés, a folytatásban pedig érkezik Zara Larsson és a King Tim Hearn.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu.
3: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kell. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
13: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
15: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
16: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trend Optikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A digitális kijelzők jelenleg 23 fok körüli értéket mutatnak Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, bár az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként előfordulhat frissítő csapadék. A hajnali 15 fok után délutánra 28 fokos nyári idő várható. Ennyit az időjárásról, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig érkezik Metzger Viki és a Legy

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Műsorunk végéhez közeledve az utak hírei következnek. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában a 75-ös kilométernél az M44-es építési állványzatának bontása miatt jelzőrös irányításra és néhány perces várakozásra kell számítani. Az 52-es főúton hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföld bár felé vezető kanyarodósávok le vannak zárva. Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is félpályás lezárás mellett folyik az útépítés. Emiatt lassulás, illetve torlódás tapasztalható. Az utakon vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Nem sokára kiderül, ki lesz a heti fődíjasunk, a folytatásban pedig érkezik Taylor Swift és az Pop Light.

0: Beugró a nyárba a Rádió egy gongon?
1: Így van, beugró a nyárba a Rádió egy gongon. Szia Attila!
0: Szia!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Mennyire örülnél neki, ha mondjuk reggelizés közben egy zsiráf kukkantana be az ablakon nyaralás közepette?
0: Hát nyilván meglepődnék, de a helyzetet ott a helyén kezelnénk.
1: Meg tudnád oldani ezt a...
0: rántottából neki.
1: Nagyon jó ötlet. Akkor erre lesz lehetőségetek. Megnyertétek ugyanis a heti pődíjunkat. Gratulálok!
0: Köszönjük szépen!
1: Ez pedig
0: de jó.
1: Két felnőtt és két gyermek részére 3 nap és 2 éjszakára szállás a Luxus Safari sátrak egyikében, a Richter Safari Parkba.
0: De jó, nagyon jó. De örülünk neki.
1: Pont 4-en vagytok?
0: Hát, 3-an vagyunk.
1: Akkor valakit még keressetek magatok mellé, rokonságból.
0: Megoldjuk.
1: Oldjátok meg, és menjetek el, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat.
0: De jó, szuper, nagyon köszönjük szépen.
1: A képeket pedig, ha készülnek, szívesen megnézzük a Facebook oldalunkon.
0: Persze, úgy lesz, meg okay. lesz.
1: További szép délutánt és kellemes hétvégét kívánok. Szia!
0: Köszönöm, viszont nektek is.
1: Ezzel pedig heti akciónk és a mai műsorunk végéhez értünk. Hálás köszönet az elképesztő aktivitásért, Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az internetes hallgatóknak egyaránt. Érkezik a péntek este indítása, átveszi az uralmat a Rádió 1 Live Mix. Legközelebb holnap 10 órától várnak benneteket ugyanitt, és nem árulok zsákba macskát, újabb nyereményekre lehet számítani. Szép estét kívánok mindenkinek! Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula, itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban, és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis

0: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
0: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
4: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
12: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
13: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
16: Skoda. Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. Elixirbeauty.hu.
17: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
18: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
21: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
22: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
23: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
1: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.lotanepizza.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Wilcox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
24: Tőpontosan délután 5 óra van, innentől bulizunk, nyár van, isteni idő, mellettem pedig Wilcox a következő egy órában övé, tehát a péntek délutáni Rádió egy Live Mix. Hello Wilcox!
25: Ciao, Gere, sziasztok!
24: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, isteni zenék jönnek, nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
25: És hogy hozzuk le jól a nyári hangulatot, Kamráddal és a Bimájnnal fogjuk indítani a Rádió egy Live Mixet.
26: At the turntables now, Wilcox.
27: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. Rádió 1 Live Mix.

Out of.

Rádió egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig.

0: Egy live mix pénteken délután Wilcox-szal élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset történt az M0-áson nemrég, Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon, 3 kilométeres a torlódás. Összeütközött két autó a fővárosban is, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint Zuglóban az Egressi út Róna utca kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, hello Wilcox, szia Geri, olyan fantasztikus a ma délutáni live mix, akár csak a Budapest Parkban volt a rádió egy születésnapi fesztivál az első sorban. Hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti kém, és ugye azt hiszem azt ígérted, hogyha meg lesz ez a buli, levágod a szakállat meg a hajad, vagy valami ilyesmi, nem küldte.
0: Úristen, Peti, hát tényleg az outfitedet szeretném
1: se megnézni. Se képen, se videót, úgyhogy most figyelj, szedd össze magad, Peti kém, és küldjed, várjuk a videókat.
0: Így van, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetjük tovább a hétvégét, mi érkezik most.
1: Így vagy, maradunk ennél a hangulatnál, Ray és a Where is My Husband, itt a Rádió 1 Dynamics-ben. At the turntables now.

0: Állatok a rádió egy szól is benne, a rádió egy live mix, Wilcox a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Sziasztok, annyira jók vagytok, hogy pizza készítés közben elkezdtem táncolni, a lábaimban benne van a bugi.
1: Hát ez a cél, ez
0: igen,
1: a cél.
0: Ezt Julcsitól kaptuk, és egy akkora pizzát küldött nekünk, szerintem ez akkora, mint egy ilyen csatorna fedél.
1: Mármint úgy, hogy nekünk, hogy már itt is a pizzás.
0: Az egészet meg tudnám enni azon. Úristen, de ennék egy pizzát.
1: Én nagy pizzafan vagyok.
0: Én is. Erő egészség, 5 nap olasz tengerpart után rendesen lebarnulva, -2-es munkakedvel újra csapatom, hiányoztatom, mint Navosnak a számlatömb. Örök hallgatótok a Ménes gazda.
1: Köszönjük, vagy hát így van, most már péntek van, mindjárt vége a napnak, mehetsz lazulni, természetesen velünk is megteheted ezt.
0: Így igaz, bármi a program, lazulás, ne adj Isten, még munka, nyaralás, pihenés otthon, a családdal, a barátokkal, jó társ, jó háttér leszünk mellé továbbra is, megyünk tovább.
1: A következő saját dal lesz a Not Ready to Love, itt a Live Mix-ben.
2: At the turntables now, Wilcox, Radio 8 Live Mix.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 Live Mixben a Wilcox által lemezjátszói mögött. Hol lesz buli még a hétvégén?
1: Füzesgyarmaton találkozhatok velem szombat este, meg vasárnap este természetesen a World is My Radio Show, vagy te Rádió 1-en.
0: Yes! Nagyon köszi a hétvége indítást! Kösz, hogy itt voltál, jó pihenést!
1: Vigyázz magadra, ciao!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Jöhetnek a kérések, üzenetek a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
13: Meg ez is! És ez is!
12: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon.

0: És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu. Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
17: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
18: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
21: Az igazi komfort nem luxus. Hűtsd el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
22: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescóhoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
23: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkus, Vidám Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
11: Rádió
15: E! Indul! Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Ruház Geri. A következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs, várom a kéréseket, üzeneteket. Kriszta ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Szemfeltől szeretnék kérni egy jó pörgős dalt.
0: A legnagyobb örömmel készítem elő, Szemfelt fantasztikus volt a születésnapi fesztiválunkon. Kinek menjen?
1: Tücsöknek, tegnap volt a születésnapja.
0: Oké, ki az a Tücsök?
1: A fiam, 25 éves lett tegnap. Kiskorától kezdve így hívom, meg életkének.
0: De cuki! Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem és vigyázzon magára.
0: Szemfelt, Rosalyn, Heart Like Mine, ez ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó születésnapozást kívánok!
1: Köszönöm.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet halljátok, két rossz hírem is van azok számára, akik most az M3-ason autóznak. Baleset történt Gödöllőnél, Budapest felé, a 32-es kilométernél. A másik irányban pedig, tehát Vásárosnamény felé árokba borult egy kamion, Bagnál, emiatt több kilométeres a dugó. Kitartás, mindenkinek jó utat! Kevin kéri a következő dalt, mi legyen ez?
1: Beverex, a New Religion.
0: De jó választás, szereted?
1: Igen.
0: Hülye kérdés volt, nyilván szereted, hogyha kéred. Tudod, hogy ez egy feldolgozás?
1: Igen.
0: A híres 1995-ös Faithless klasszikus, az Insomnia újragondolása. Kinek menjem?
1: Barnabásnak. Ő az egyik haverom.
0: És mit üzensz neki?
1: Boldog névnapot kívánok.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió 1-en. Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Igazi mai sláger megy, Rádió egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Csabi vagyok, a modoházépítő.
0: Csabi, hello, tudom, hogy ki vagy, ismerlek a TikTokról.
1: Na, szuper, én is téged, örülök neki, hogy követed a munkásságomat.
0: Abszolút, milyen dalt szeretnél?
1: Accentől szeretnék egy számot kérni a feleségemnek, képzeld el, kaptam tőle ma egy tévét, és ezt szeretném neki meghalálni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nem mondod, csak nem azért kaptál egy új tévét, mert elkezdődött a foci VB?
1: Hát mondhatni, hogy azért is, mert meg a régi már elég rossz.
0: Az a minimum, hogy építesz neki egy modulházat, gondolom.
1: Az a minimum, így van.
0: De jó! Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Csabi, örültem, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem. Sziasztok!
0: Accent jön akkor hamarosan is, a Don't Leave! És várom a további kéréseket, a további üzeneteket is a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
13: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Marcsi Balatonfüreden dolgozik egy étteremben, onnan kaptam tőle egy SMS-t. Alex Kencsitől kéri a bambolit a kollégáknak és főleg Szandrának, akinek ma van a születésnapja. Szandi, Isten éltessen nagyon sokáig. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Szia, Viki vagyok. Küldeném a

0: Hétvégén lehetnek záporok, szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Andris vagyok, és Minellitől kérnék egy számot. Minának, Pistinek és Zsoltinak.
0: Jön is akkor nektek a rampampam Minellitől itt a Rádió Egyen. Jó hétvégét!
2: Szép estét, szia!

0: Tettem elő Bálint kérésére, kinek menjen?
1: Barátnőm a Zsófiának üzenem. Nagyon szeretem, és igazából csak szeretném tudni, hogy nagyon fontos neked.
0: De jó vagy, nagyon sok boldogságot kívánok nektek. A tiétek lesz hamarosan Ed Sheeran és a Camera Cedar Remixben.

0: vettek tőlünk belépőket, mutatom a részleteket most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sok

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
14: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Szeglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
15: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13 Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
16: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
17: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
18: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
19: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
20: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
25: Rádió 1!
24: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is látható.

0: dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Andrea.
0: És kinek küldjük?
1: A fiamnak, Máténak.
0: Milyen alkalom volt?
1: Csak úgy, mert szereti ezt a számot.
0: Oké, kösz, hogy hívtál, és ha ti szeretitek ezt a dalt, meg úgy általában Kámrádot, akkor van egy jó hírem, nagyon-nagyon hamar, még ebben a hónapban jövünk egy fantasztikus bejelentéssel Kámráddal kapcsolatban. Hug Yourself, csak itt a

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Bertolt Joel Corit kéri. Kinek menjen?
1: Csabinak, a kollégának itt ül mellettem.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Sopronból jövünk hazafelé, lucosok vagyunk Ausztriában.
0: Na akkor Joel Cori és a Stay a Little Longer ma este a tiétek. Szuper hétvégét kívánok!
1: Köszönjük! Szia, szia!

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ha strandolnátok vagy vízpartra mennétek a hétvégén, úgy készüljetek, sokszor erős lesz a szél. Szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok várható.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Én pedig közben hájpatondalát készítettem elő. Halló?
2: Zsuzsa vagyok. Családomnak szeretnék üzenni, nagyon szeretem őket.
0: Legyen szuper hétvégétek, nektek szól tehát hamarosan Hypaton és az Out My Head. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat.
4: Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap.
5: Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram dollár trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
1: Rádió 1!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

legjobb barátnőjének, Nettinek, aki ma 33 éves, Anna Mari pedig a kisfiát Bendegúz szeretné ezzel megletni, akinek ez a kedvenc száma, és szombaton judó versenye lesz. Nagyon drukkol neki az egész család Zalaegerszegről. Hajrá, hajrá, Bendegúz, mi is drukkolunk neked! Kata is ezt a dalt szeret.

0: Dörit Ládótól kikéri?
1: Panka vagyok.
0: Panka, de szép neved van, és kikapja, akinek küldjük?
1: A legjobb barátnőmnek, Rubinak szeretném küldeni. Nem érzi mostanában olyan jól magát, és szeretném, ha tudná, hogy mindig mellette vagyok, és jobb ulás neki.
0: Hogy ez mennyire kedves tőled, hát ilyen egy igazi barátnő. Ládó, Ládőri, ez ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper hétvégét kívánok!
1: Rendben, köszönöm!

0: Ez My In Radio Show-ban zseniális zenékre számíthattok nálunk ma is. Kezdünk a diszkósít után, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
0: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejáték

0: játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Na mennyi a tesztód? Nézzük meg, jó, bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel.
11: Kezdjük a tesztoszteron.
10: Igen, ott a referenci érték 8,64 kötőjel 29. Mennyi lett?
11: 25,70.
10: 25,70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Jipó. Mennyi lett a...
11: De most ne a Jipót nézd.
10: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézz egy referenci értéket.
11: 19,1.
10: Azt a kis kandúr! Kis kandúr, 16,8.
11: Gyerekek!
10: Szabad tesztó?
11: Azt mondja, hogy szabad tesztó, 1,61.
10: 1,73.
11: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
10: Ott egy kicsit izébb.
11: Szemét beúsztál a kettes pályán, jó?
10: Biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
11: 40,4.
10: 46.
11: Öcsém!
10: 46 a biológiak, 46,6.
12: Na, ott tartjuk, hogy nem a cerkát hasonlítgatjátok össze. Kortizol, nem a leleteiteket, nem hiszem.
10: Kortizol, nézte kortizolt?
11: Nem. Hol van a kortizol?
10: Hát benne a leletedben.
11: Na jó, de. Megvan kortizol. 228.
10: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép. Az gyönyörű érték. Nem vagy egy túl stresszeres típus.
11: Ez így igaz.
10: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van.
11: Nem rossz. PSA?
10: PSA? Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod elvileg.
11: Igen, az 4 alatt kell, hogy legyen.
10: Na mennyi voltál?
11: 0,6. Aver, szép. Ki van facsarva?
10: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
11: Hát az hibátlan.
10: Hát látod, Gyuri, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Disco.
14: Disco shit. Disco shit. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy csak igazi mai sláger, megindul a Disco shit Radio Show, és a hétvége péntek este van a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
16: Cseppeli kanyhalom.
15: Mennek a napok, haladunk. Ladies and gentlemen,

0: Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és ide járok tanulni, mert a Juniortól mindig lehet.
1: Ma először utoljára soha többet, ja nem. Katova és Johnnal indul a Discosuit Radio Show, és ez a Turn the Lights of DJ Junior remix, ezzel kívánunk mindenkinek.

0: Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Mindig ilyen nagyon sok névnapot olvas, és nem tudod, hogy hogy kell ejteni. Nálad a Google naptár, az a magyar és a román egybe, tehát azért olvas ennyit.
0: A Wikipédiát, ezt szerencsétlen
1: hülye. Nem
2: a naptár román, hanem a Wikipédia, értsed már!
1: Jó, oké, rendben van, de azt lehet szerkeszteni, azt tudod.
2: Románul is.
1: Ahogy nem tudom, úgy jött.
0: Szerintem minden rádió hallgató legalább háromszor ezt hallotta már.
1: Na, megyünk tovább Jugendlel, Imel Angellel és Ultra Natével. Ez a Moving to the Sun, DJ Junior van a diszkosítván.

0: Hát tudod, három órára te all night longos mondasz, ment a bárány.
1: Nem
0: mondok. Öt napra jön, nem.
1: Öt órára csak én.
2: Öt nap? Öt napra nem mondok.
0: Nem, három órára mond all night longos.
1: Össze-vissza beszél.
2: Össze.
0: Nem, három órára all night longos szokott mondani. Én figyelek
1: okay, erre. Oké, akkor elmondom azt is. Elmondom azt, amit múlt héten is. Tehát a három óra az idézőjeles egész este és az all night long, az pedig az egész este.
0: Ja, de olyan neked
2: soha nem. Ez olyan, a diszkós itt mit jelent meg a
0: Na, oké.
2: Én észrevettem, hogy 50 felett elkezdtetek kamuzni.
0: Így van.
2: Nekem még nem sokára
1: érkezik. Nem, ez nála előbb volt.
0: Megyünk tovább a Plastic Dreams-el, mert hogy ez Club Speed-es, kérem szépen, és július 4-én egyébként Club Speed lesz. Méghozzá Bakelitről fogunk dolgozni, majd a Kopaszigáton találkozunk egy délutáni naplementés bulin. Ezúttal viszont ez feldolgozás, hogy Jay-től és Wu-tól szól itt a Diszkosit Rádióban a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Signor diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attilában, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorra. Július 2-án együtt leszünk, kérem szépen Ráckevén, mert hogy diszkosít Legends lesz a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat.
1: Mondd ezt az adrenalin szintnővel, és ez nagyon-nagyon rám fog férni majd, ugye már belállunk egy 50 órás Guinness rekord kísérletbe Balázs Attilával, ahol 50 óráig az Attila pizzás fog sütni, meg mellette diszkózni fogok. Ez idén nyáron lesz egyébként egy fesztiválon, és én nem tudom, hogy készüljek erről, kibírjam.
0: De ott vannak szünetek.
2: Tudok segíteni, a gondolom.
0: De ott vannak szünetek. Ott vannak szünetek, nem? Tehát, hogy minden óránként,
2: órában... 6 óránként 15 perc.
0: 6 óránként.
2: 6 óránként. Ezt írja elő a Guinness. Hogy bírod ki 50 órát? Hát, valami... megoldás csak van rá, nem?
0: Hát erős kávét kell inni.
2: Na látom, tudod a választ. Akkor ez a Rádió 1, ahol csak igazi kamu megy.
0: Day by day így vagyunk, ezzel keresztében. Jön az új DJ Juniornak.
2: Szép kötés, szép kötés.
0: Ennél szebbet nem tudtam volna, ezen megyünk tovább az esti showban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermédiszkos, itt a Radio Show DJ Juniorral, Bárján Televe és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe erről az 50 órás Guinness Record kísérletről. Nektek mi volt a leghosszabb idő, amit egyfolytában...
1: 80 perc. Ja, nem arra gondoltál? Jó, igen, mondjad.
2: 3 óra egy hullány csomja le! Milyen a hosszú?
0: Na de most komolyan, tehát mi volt az...
1: Nem volt!
0: Nem bírom! De tessék komolyan van benne,
3: tehát hogy...
0: Ami, tehát mi volt az idő a leghosszabb, amikor nem aludtál?
1: Ja, azt nem tudom.
3: Nekem ilyen ibizai bulim volt.
1: Nekem olyan sose volt, hogy nem aludtam. Soha.
3: Olyan, nekünk ibizai
1: pont. Nem jártam a speedben.
3: Igen.
1: Igazából ez így kimaradt.
3: Nekem egyébként talán Ibiza volt ilyen, hogy végig dolgoztam az egész napot, ugye már korán keltem, és akkor utána még elrepültünk Ibizára, még végignyomtuk a repülőutat, Ibizán is diszkoztunk, elmentünk éjszakázni, és amikor reggel feküdtem le, az nem is tudom mennyi, az másfél-két nap.
1: Hát én az ilyenbe belehalnék.
0: Igen, én másfél napot...
3: Az élmények jók voltak.
0: Nagyon
3: tehát,
0: durva.
3: Hogy, tehát az a durva, hogy jók voltak
1: az élmények. Nekem is, miközben repültünk, akkor nem... az öcséd sajtot tett a számba, mert tátok szájjal aludtam ülni a gépen.
3: A helyi zenei tévé ezt fel is vett, és látta.
0: Egyébként szerintem a 36 óra
3: jó, de ez azért volt, mert amikor reptéren voltunk, akkor

0: Szombaton június 20-án ünneplem az 50. születésnapomat itt a fővárosban, a Pesti Rakparton egy 5 órás exkluzív szettel. Most szombaton mindenkit várok sokszor szeretettel Miskolcon és Balatonlánnál, és ne tessék elfelejteni, hogy egy 50 órás Guinness rekordba is belevágjuk a fejszénket, ugyebár Pizza and Music cím szó alatt. További részletek a social media felületeimben. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, és például a Moving to the Sun, vagy éppen a Bergen kikerült már a DJ Junior videócsatornán az újdonságok között, és folyamatosan kerülnek ki tartalmak. Én szombaton egyébként Dunajvárosba játszom klasszik ibizai kedvenceket, ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy ez az új diszkósiddal. Hallgassátok, szeressétek, hamarosan jön a megjelenés és a klip is hozzá. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Sebagi.
1: The World Is Mine radio show starts now.
2: The World Is Mine.
3: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Végre péntek este van! Ígérem, tökéletes társaság, tökéletes warm-up leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Hello, Begi!
4: Hello, Geri! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok! Az első órát pedig már is Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: pedig a StadiumX a lemezjátszói mögött ilyenkor péntekenként, ugye, mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most megint?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey, és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay a Little Longer a Birdies My Radio Show-ban.

0: Cvegi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Verdismány Rádió Show-ban.

0: Nap a Budapest Parkban és a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvenccel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is. Érkezik Gordo, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-et.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem a lemezjátszói mögött egészen 11-ig szokás szerint Lotfi Begi, és most nem véletlenül beszélek kicsit hosszabban, csak hogy tudjátok, én azért megvártam, hogy Begi kortyoljon egy nagyot abból a kávéból, mekkora bunkós lett volna, akkor átadni neked a szót, amikor a száthoz emeled. Remélem,
1: hogy finom. Mennyire jó lett, hogy forró!
0: Igen.
1: Meg egyébként lehet, hogy furán hangzik a kedves rádió hallgatóknak, hogy péntek este az ember kávézik, de hát ilyen a péntek este.
0: Így igaz. Na mi lesz nálunk 10-től?
1: Hát attól függ, hogy sikerült a kávé, de pörgetünk a hangulaton és a tempón, úgyhogy ne menjetek sehova, folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
2: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi.
2: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat. A második órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé.

0: zenei alap, mint Denzel és a Pump It Up. Nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en, a World is

0: ha minőségi elektronikus zenékre vágytok. Itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: és bulizni. Na Begé, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben. Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verdi's.

0: Ezt a hétvégét ezt már nagyon régóta kiúztam a naptáramban, hiszen ezen a hétvégén csütörtökön és szombaton a Metallica Budapesten játszik, és a szünnapon, tehát a mai napon is vannak mindenféle egyéb rendezvények, programok a városban, úgyhogy én ezt a hétvégét a Metallicának szántam, és ez így van rendben.
1: De szuper, Begi, akkor jó metallikázást kívánunk neked holnap estére is, ti pedig maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Full Max.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Are you ready?
3: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: mindenkinek, remélem felkészültetek Pulmexre, ő pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok, rádiósok, köszöntök mindenkit ma este is, egy fantasztikus újdonsággal kezdjük a sort, Joe Corey, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Full Max!

Ugye a héten kezdődött a foci világbajnokság, és nagyon-nagyon szeretem a franciákat, én személy szerint neki fogok drukkolni, és onnan hoztam nektek a válogatottból, a franciaországi DJ válogatottból egy fantasztikus tehetséget, Chamiról van szó, ő csinálta meg ezt az óriási slágerét, szerintem már nagyjából 10 éves, de még mindig nagyon sokat hallom fesztiválokon, és ez az új verzió az nekem kimondottan tetszik, úgyhogy ezt hoztam folytatásként nektek itt a Rádió Egyen a Hörismán Rádió Show-ban.

0: Hull Max a lemezjátszóknál, mint mindig péntekenként 11-től éjfélig a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Épp ma két hete volt az első daytime partit Budapesten, a belvárosban. Mi is ott voltunk a barátokkal, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, gratulálunk újfent. Milyenek a visszajelzések a további ismerősöktől, vendégektől, vagy a helytől, ahol volt ez a parti?
1: Nagyon pozitívak a visszajelzések, és csomóan írtátok, hogy tök jó volt a kínálat, nagyon tetszett ez a különleges minőségi zene, és hát Geri, ti is tök sok pozitív visszajelzést adtatok a rendezvényel kapcsolatosan, és képzeljétek, hogy most voltam egyeztetni a helyel, és nyitottak a következő együttműködésben, úgyhogy július 11-én lesz ennek egy folytatása, úgyhogy mindenképp csekkoljátok az Instagram oldalunkat, jövünk még fantasztikus újdonságokkal, és lehetséges egy nyereményjátékkal is.
0: Na, hajrá, várjuk ezeket nagyon, és Bob Sinclair jön közben.
1: A saját bulinkon is jellemző volt a minőségi house zene, Bob Sinclair ezt hozta meg, szerintem ez a nyár egyik legnagyobb slágere, I Can't Wait, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: lett az Instagramon, és ezt most nem véletlenül mondtam el.
1: Ugye nem biztos, hogy sokan tudjátok, de nekem Martin Garrix a legnagyobb példaképem, ő inspirált, hogy elkezdek DJ-skedéssel és producerkedéssel is foglalkozni, és mai napig mindig felnézek rá, és mindig követem a munkásságait, és hát láttam, hogy 10 évvel ezelőtt már volt ez az Ed Sheeran-es kollab, Rewind Repeat It volt akkor a címe, de nem jelentették meg. 10 évet vártak, és szerintem most abszolút van egy ilyen throwback időszak, amit nagyon-nagyon szeretek az emberek az idejében, hogy a 2026 az új 2016, szokták így mondani, és ez is egy olyan zene, ami teljesen meghozza nekem ezeket, tiszta libabőr vagyok, amikor hallgatom, és ebből hoztam nektek egy fantasztikus remixet, nagyon-nagyon tetszeni fog, Rádió 1, World is My Radio Show, Repeat It.

0: egy órában. Milyen lesz a hétvége?
1: Nálam abszolút berobbant a nyári fesztivál szezon. Ma este Érden találkozunk, ahova általános iskolába is jártam, úgyhogy ez lesz az első fellépésem ott, ami igazi ilyen fesztiválos érdi piknikes hangulat, úgyhogy gyertek el minél többen.
0: De szuper, jó bulit kívánok neked, ti pedig maradjatok, rögtön jön a Stadium X.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország, Hello Rádió, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az Exxon, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exxon már is a saját felvétellel kezdjük. Érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk. Utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Esszellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az Exxon velük, a Stadium X-el.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Blacksnake, majd Blank Sense-től következik

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább. Jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk. Ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sire velünk.

0: hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Így utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől, itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Charlie's Mine után a mikrofonnál Király Tamás, mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, én pedig hozok egy ifjú feleséget. Két hete? Három? Valahogy így volt a lagzi. A Dua Lipának, akinek ez az igazi mai sláger, a Houdini, aki üzenne. SMS, telefon, Viber 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Tom Walker a folytatásban, aki ugye Nagy-Britanniából származik, viszont vannak skót felmenői, és állítólag, amikor beszél, akkor nagyon erősen glasgowi akcentusa van, hát ez éneklés közben egyáltalán nem jön ki. Az igazi mai slágerében sem. A Live a Light-on van, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Szerintem szenzációs a dal. Ez jön.

0: mi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz